adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Hétvégén megnyomom, oh, pénteken, szombaton.

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal.

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Ez Budapest, baby, nem New York City. Itt nem zavar senkit, ha ég a cigin. Fújjon a füstöt, a csókot.

ország legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8

0: rossz.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Itt óra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. Olyan friss, hogy még a zenészek is most hallják először. Jöjjön ismét

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, remélem sikerült kipihenni magatokat. Ma is egészen egy óráig itt leszek veletek, szokás szerint, és hozom a szuper slágereket, a horoszkópot, és persze 9 órától teljesítem a dal kéréseiteket is. Gyertek, tartsatok velem! Jön egy kis ébresztő dal itt az óra elején, Earwax-tól szól a Graceland.

Olyan ezt a Rumházat itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és akkor most nézzük meg, hogy kik a mai névnaposaink. A Rózsák, a Félixek, a Letíciák, a Lettik, a Roziták, a Rózsik és a Tíciák ünneplik ma a névnapjukat, úgyhogy ha van ilyen névvel ellátott ismerősötök, akkor mindenképpen köszöntsétek fel. A folytatásban pedig most megyünk tovább Charlie Puth és Jungkook közösével, ez pedig nem más, mint a Left and Right.

With My Heart szólt 2005-ből itt a Forrás Rádióban, most pedig a korszokás szerint jöjjenek a születésnaposaink. Megnézzük, hogy kik azok, akik ma ünnepelnének, vagy ünneplik a születésnapjukat. 1890. augusztus 30-án született Reményik Sándor, magyar költő, 1937-ben Bruce McLaren, új-zélandi autóversenyző, 1952-ben Baj Éva, magyar televíziós bemondó műsorvezető, 1972-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Cameron Diaz, amerikai színész, 1980-ban Tisza Kata, magyar írónő, és 1985-ben Risztov Éva, olimpiai bajnok, magyar úszónő. Ők tehát a mai születésnaposaink, a folytatásban pedig megyünk tovább egy hazaival. A Valhalla és Lőfrak közöse szól, a csoda, hogy még

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Nézzük akkor most meg, hogy mi a helyzet a megyei utakon. Én nagyobb balesetet vagy torlódást nem látok, úgyhogy ha esetleg nektek van ennél több információtok is, akkor azt mindenképpen küldjétek el nekem, segítsünk egymásnak. 0620 978 98 5-ös, ahol természetesen továbbra is oda kell figyelni, az az M1-es autópálya, és mindenképpen nézzétek meg, mielőtt felmentek rá, hogy mi a helyzet ott. Balesetmentes közlekedés.

Warren és az Ordinary után pedig megnézzük, hogy milyen események történtek a mai napon. 1849. augusztus 30-án Isztambulban Mustafa Reshid nagyvezír meggyőzi kormányát, hogy az Oszmán Birodalom utasítsa el Ausztria követelését, és ne szolgáltassa ki a magyar szabadságharc menekültjeit. 1940-ben a második bécsi döntés elfogadása történik meg, melynek alapján szeptember 5-től magyar csapatok megkezdik a visszacsatolt Észak-Erdély megszállását. 1984-ben ezen a napon a Discovery űrrepülőgép elindul első útjára, 2005-ben pedig egy nappal a Katrina hurrikán átvonulása után New Orleans területének 80%-a víz alá kerül, az áldozatok száma 1800. Többek között ezek történtek tehát a mai napon, most pedig az történik, hogy én indítom a következő dalt, ami nem más, mint Nelly Furtadótól az I'm Like

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 8 óra, jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelő bizottságai, több mint 60 cm-rel emelkedett a Cseketó vízszintje, komoly export kiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelő bizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázata sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 pályázat felelt meg a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelő bizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés, ezzel a tagság 98%-a lecserélődött. Több mint 60 cm-rel emelkedett a Cseketó vízszintje, mindössze 3 hét alatt Tatán, miután folyamatos vízpótlással próbálják enyhíteni az aszály okozta kritikus helyzetet. Nyár végére a tó elérte azt a vízszintet, ahol a szakemberek szerint már tavasszal kellett volna tartania, ám az üzemi szinthez még mintegy 40 cm hiányzik. A vízpótlás augusztus elején indult újra az öreg tóból, a rendszer azóta kisebb megszakításokkal, de folyamatosan működik. Iparági elemzők szerint évente csaknem 12 milliárd forint export kiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit. Ez azt jelenti, hogy a Brexit miatt minden egyes brit háztartásra évente átlagosan 400 font, azaz 171 ezer forint exportbevétel kiesés jut. Az előbb elmondottakat erősíti, hogy Wes Streeting védelmi miniszter néhány hete egy politikai rendezvényen katasztrofális hibának nevezte a kilépést az EU-ból, és kijelentette, hogy Nagy-Britanniának egy napon vissza kell térnie az Európai Unióba. Erdő Péter szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján tegnap közzétett, és az MTI-hez eljutatott üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg, jobbára száraz, szaharai porral dúsított idő, annak ellenére is, hogy egy gyenge hideg front vonul át ma, de csak kevés helyen lehet csapadék, még a jövő hét elején is kitart a hőség.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, remélem most már sikerült felébredni, Pisti neked pedig természetesen köszi a híreket, információkat. Indul egy újabb óra, amiben jön a horoszkóp, szóval, hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy mit üzennek nektek a csillagok, akkor mindenképpen tartsatok velem. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, megyünk tovább Chapel Ronnal, szól a Pink Pony Club.

0: mondhatom el.
1: Tideni és a félek után már itt is vagyok a mai horoszkóppal. Nézzük is, hogy mit üzennek nekünk a csillagok. Kos, ma ne te legyél az első, aki megszólal. Egy másik ember mondata fontosabb nyomot adhat, mint hinnéd. Este egy spontán ötlet feldobja a napodat. Vika, valami, amit eddig halogattál, ma meglepően könnyűnek bizonyul. Ne tökéletes megoldást keres, csak tedd meg az első lépést. Ikrek, egy furcsa egybeesés mosolyt csal az arcodra, figyelj a jelekre, de ne akarj mindent megfejteni. Ma a kíváncsiság többet ad, mint a tervezés. Rák, ma valaki olyan oldalát mutatja meg, amit ritkán látsz, légy türelmes vele. Egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat benneteket. Oroszlán, nem kell bizonyítanod, hogy te vagy a legerősebb, ma éppen azzal tűnsz ki, ha valakinek átengeded a reflektorfényt. Szűz, ma rakj rendet magad körül, és közben valószínűleg a fejedben is helyére kerülnek majd a dolgok. Hamarosan hozom a többi csillagjegy üzenetét is, viszont most megyünk tovább Gordo és Reiner Zonnevált közösével, ez pedig nem más, mint a Loco Loco.

Camila Cabello és a Don't Go Yet után itt is vagyok a többi horoszkóp előrejelzésével. Mérleg, két lehetőség között örlődsz, ne azt válaszd, amelyik másoknak kényelmesebb, hanem amelyiktől egy kicsit jobban érzed magad. Skorpió, ma könnyen átlátsz valaki szándékain, nem kell leleplezned, elég, ha csendben tudod, amit tudsz. Nyilas, egy rövid út, üzenet vagy váratlan meghívás kizökkenthet a megszokott ritmusból, fogadd el a kalandot, nem kell messzire menned érte. Bak, ma egy régi terv új formában tér vissza, talán akkor még nem volt itt az ideje, most viszont már egészen más szemmel nézel rá. Vízöntő, valaki ma pontosan azt mondja, amire szükséged van, csak nem biztos, hogy attól az embertől, akitől várnád. Ne a forrást, az üzenetet figyeld. Halak, a megérzésed ma gyorsabb, mint a logikád, ha valami elsőre furcsán jó ötletnek tűnik, ne söpörd le azonnal, lehet benne valami. Ezt üzenik nekünk tehát ma a csillagok, a futtatásban pedig most megyünk tovább a hősök és a halott pénz közösével, ez pedig a több türelem.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Balkán VIP-től szólt a Kaleidoszkóp. Most pedig menjünk tovább, méghozzá hamarosan érkezni fog a Linkin Park és Jay-Z közöse a Numb Encore. A folytatásban pedig most megyünk tovább Pitbull, I Am Chino és Neo Garcia közösével, ez pedig nem más, mint a Hangover.

0: csak zene, ez életérzés. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Jóci és a Megbaboráz itt a Forrás Rádióban, és természetesen megyünk tovább a legjobb slágerekkel, viszont előtte még felhívnám a figyelmeteket, hogy nem sokára 9 óra, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve teljesítem a dalkéréseiteket. Szóval, hogyha szeretnétek meghallgatni a kedvenc dalotokat, akkor mindenképpen küldjétek el nekem a 0620-9849-9585-ös számra. Jöhet SMS-ben, meg Viber üzenetben is, és egyébként Messengeren is tudtok velük bombázni. Most megyünk tovább Lengyel Johannával, szólt tőle a Rise.

0: Véget ért ez az óra is, úgyhogy most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hogy el tudja mondani nektek a híreket, információkat. A következő óra pedig a tiétek lesz, mármint olyan szempontból, hogy teljesítem a dalkéréseiteket. Szóval, hogyha van olyan dal, amit szeretnétek meghallgatni, akkor mindenképpen küldjétek el nekem a 0620 978 978 5-ös számra. Most akkor jönnek a hírek, a következő órát pedig Kamráddal fogom indítani, a Be Mine szól, majd tőle mutatom.
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
1: Ez reklám volt.
2: Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
1: Ez reklám volt.

0: Két héttel a határidő előtt már szombaton elkészült az első ütem Paksnál. Összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook oldalán. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. Újra lovas rendőrök teljesítenek szolgálatot Kisbéren. A lovas rendőrök nem csak a közterületi jelenlétet erősítik, hanem olyan területek ellenőrzésében is hatékony segítséget nyújtatnak, amelyek gépjárművel nehezebben megközelíthetőek. A kezdeményezés Kisbéren különleges jelentőségű, hiszen a település története évszázadok óta szorosan összefonódik a lótenyésztéssel és a lovas hagyományokkal. Augusztus 30-án vasárnap, azaz ma este ismét megrendezik a térség legnépszerűbb nyárbúcsúztató szabadidős programját, az éjszakai kerekezést az Általér mentén. A hagyományos esemény idén is teljesen ingyenes és garantáltan egyedülálló, világító, guruló közösségi élmény nyújt a családoknak és a sportkedvelőinek. A gyülekező és a rajt 18:30 körül a Tatabányai József Attila könyvtárnál köztes megálló vértesszőlős, várható tatai érkezés valamikor este 8 óra után a Tatai Várnál. A program ingyenes. És végezetül sport, Willi Orbán csapata az RB Leipzig győzelemmel, a Schäfer András foglalkoztató Union Berlin pedig döntetlennel kezdte a német labdarúgó bajnokságot. Az első forduló szombati játéknapján a lipcseiek házigazdaként 3-0-ra verték a Borussia Mönchengladbachot, a 68-szoros válogatott védő végigjátszotta a mérkőzést. A fővárosiak szintén hazai pályán 3-3-as döntetlent játszottak az Eintracht Frankfurttal, Schäfer kezdő volt, de a 61. percben lecserélték.
1: Időjárás.
0: Közeledik a nyár vége, ma nagyrészt napos, csapadékmentes, meleg idő várható. A jövő hét elején kicsit már változékonyabbra fordul időjárásunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig köszi a híreket, információkat. Remélem, hogy most már a telefonotok billentyűzete fölött van az újatok, hogy megírjátok nekem a kedvenc dalotokat, hogy le tudjam játszani. 0620 978 98 5-ös erre a számra küldjétek el nekem. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, indulunk tovább kamerával.

Erkő és Burai közöse a lassan, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és akkor jöjjön most az első kérés, ami nem másé, mint Éváé. Robin Schulz és Izzy Bizu közösét kérte, ez lesz az Only Way Is Up, már indul is neked.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Éva Max-től szólt a Wet Hot American Dream. A következő dalkérés pedig Nori, aki szeretné küldeni mindenkinek, aki szereti Miley Cyrus és Dua Lipa közösét, úgyhogy már indul is a Prisoner.

0: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Blue Cantrell és Sean Paul közöse a Breathe, 2009-ből szólt ez a szuper dal itt a Forrás Rádióban. És akkor még mielőtt jönne ennek az órának az utolsó dalkérése, egy icipicit belehallgatunk a Buenos Morganbe, ezen a héten például a Google-ről is szó esett.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Nem volt túl PC a Google mesterséges agya, ugyanis közhelyekre hagyatkozva sértegette a nemzeteket. Kicsit beszélgessünk az előítéletekről, csak néhány sztorit hadd emeljek ki ezek közül, az én kedvenceim. Hát drága ember beírta neki, hogy egyedül vagyok egy albánnal, mit tegyek?
3: Meg ugye különböző nemzeteket. Egyedül vagyok egy magyarral, egy brittel, egy amerikaival, egy albánnal, egy marokkóival, stb. És hát a Google meg ugye támaszkodott az előítéletekre.
2: Csak például az albánnál, egyedül vagyok egy albánnal, mit tegyek? Remélem biztonságban vagy, és semmi bajod nincs. Mit tegyél most? Maradj nyugodt!
3: De azért ő akkor nem az albán csajokból indul ki, a Dua Lipából, meg hasonlókból, akikre... Mert hogy ugye az én gyerekeim most éppen Albániában vannak, tegyük hozzá, hogy azért most van némi személyes érintettségem, és akkor így pont kérdezte is Ádi adáson kívül, hogy mi szó, és akkor hogy Dávidot megkérdezte be, hogy az albán csajok milyenek. Nem, de most már megfogom.
2: Írnek Dávidnak, hogy maradjon nyugodt, és akkor itt teszi, ha minden rendben van, nincs okot pánikra. Kér segítséget. Ha veszélyben érzed magad, azonnal hívd a segélyhívót.
3: Nagyon jó. Nem, ők csak annyit mondtak egyébként, hogy a hotel gyönyörű, de Albánia nagyon koszos, nagyon szemetes. Ezt így tegnap elmondták.
2: Lehet egyébként ebben igaza van.
4: Tehát és a magyarra mit írt annyira különcsön?
2: Mindjárt magyar az is a gyerek, de még mondom a marokkóit, ez Roland kedvence lesz. Tehát egyedül vagyok egy marokkóival, mit tegyek? Csak semmi szex, mert ez ott bűnnek számít.
4: És ez a legfontosabb tudni.
3: Úgyhogy egy marokkóival nem érdemes egyedül maradni.
4: Jó, most már ezt is tudom.
2: Gyorsan rendet tett. Na mindegy, tehát hogy igen. Itt tényleg sok mindenkivel megpróbálkoztak. Mindenhol a közhelyeket hoztam, mielőtt felolvasom vagy elmondom. Szerintetek a magyaroknál mi az, ami előjött?
3: Kínáld meg gulyással. Az biztos beválik. Szerintem ez simán lehet, mert mi az, amit gulás, hát azt
4: nem
3: ismerik.
4: Nem tudsz a pálinkába lépést tartani a magyarokra.
3: Ja, ha pálinkával kínál, akkor erre fogad, ott halsz meg, kész.
2: Igen.
3: Ezt is lehetne még. Igen, biztos, hogy lesz nála rántott szeletes szendvics, egy pár alufóliába csomagolva.
4: Vigyázz a cuccaidra.
2: Lehet, hogy kér kölcsön.
3: Nem, azt nem hiszem.
2: Nem kér kölcsön.
3: Nem, hát azon gondolkozom, hogy azért a Google tényleg ilyen amerikai aggyal mit tudhat róla.
2: Hát nekem az jut eszembe mindig.
3: Szép lányok, pálinka, gulyás. Körülbelül.
2: Puszkász.
3: Meg a puszkász, meg a foci. Szeretik a focit, igen. Mostanában nem annyira eredményesen játszák, de akkor még szeretik.
2: Szoboszlai, most már egyébként kezdem szeresődni.
4: Ja.
2: Jó, hát ennyire nem volt sajnos pontos. Nekem mindig az jut eszembe a magyarokról, még a puli talán, de hogy ami nekem mindig eszembe jut a magyarokról, az az, hogy előttem mész be a forgóajtón, de mögöttem jössz ki. Tehát, hogy ja. ez a
3: leleményes,
2: magyar...
3: Leleményes, a rafkó, igen. Ugye a rafkó, az tényleg jellemző ránk egyébként.
2: Rubik kocka, lángos halászlé. Ezek még megvannak.
3: Meg a sírva vigadás.
2: Túró Rudi. Túrós a Rudiuk.
3: Az.
2: Hogy... Na, ennyire nem ment. Ennyire nem ment bele, azt írja, hogy ha egyedül maradsz egy magyarral, a legjobb, ha hívod a segélyhívót. Náluk 112.
3: Hát mert fél, nem mondom. Mert
4: mondom én, hogy vigyázz a cuccaidra.
3: Mert nem, előkerül a pálinka. Tehát szerintem ez erre vonatkozik. Előkerül a pálinka, kész. Hívjad, már előre hívjad, de utána nem fogod tudni.
4: Ez az egy dolog. Tehát, hogy segélyhívó és kész.
2: Aki. Igen, ezt érezte biztosnak. Ezzel szemben például, hogyha egy brit kerül az utadba, a túlélés kulcsa egy csésze tea, az időjárásról való csevegés, és a minimum 1 méteres távolságtartás. Különben kitör a kölcsönös pánik.
3: Hát nekem ebből az Igazából szerelem című film jut eszembe, amikor az angol meg az amerikai elnök tárgyal körülbelül hasonló eredményességgel. Ugye, és akkor az angolok meg azt mondják, hogy hát nálunk van David Beckham jobb lába, és amúgy a bal lába is. Tehát, hogy na, körülbelül ez.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Dalok, amik sosem mennek ki a divatból. Forrás Rádió. Csak

0: slágert, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: I want you to stay. I want you to stay.

Kívánok, közöse szólt a Stay itt a Forrás Rádióban. Meg a folytatásban most jöjjön akkor Kriszti kérése, aki Zara Larsontól szeretné meghallgatni a Pretty Ugly-t.

Sauza Show Won't Forget You, ez a dal fogja zárni ezt az órát. Továbbra is várom a dalkéréseiteket, úgyhogy ha van valamilyen dal, amit szeretnétek meghallgatni, akkor mindenképpen küldjétek el nekem a 0620-97-8-95-ös számra. Szokás szerint jöhet SMS-ben vagy Viber üzenetben és Messenger üzenetben is. Most pedig akkor átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat, utána pedig megyünk majd tovább ezzel a dal.

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Dan von Schulz-szal, Ötvössel és Bagóval. Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. A Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Elfogták a lopott kisrepülős férfit.
0: Hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Elfogták a lopott kisrepülős férfit, csökkent a sertés és csirkehús

0: zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen. A férfi beült a kocsiba és el akart hajtani, amit a jármű utasa akadályozott meg. A tájékoztatás szerint a férfi ittas állapotban volt, azt még vizsgálják, hogy más szer hatása alatt állt-e. Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet összesítéseiben. A darált sertéshús például csaknem 13%-kal lett olcsóbb egy év alatt. Az idén a 33. héten a kiskereskedők átlagosan 1385 forintért jutottak hozzá. Újra pályázhatnak a fiatal tatabányai alkotók a Krajcsovics Henrik városi művészeti ösztöndíjra. A közgyűlés jóváhagyta a 2027. évi pályázat kiírását, és 2,35 millió forintot biztosít a következő évi költségvetésben a programra. A pályázat egy 35 év alatti tatabányai kötődésű alkotó számára biztosít 12 hónapon keresztül havi bruttó 150 ezer forintos ösztöndíjat. A pályázatok benyújtási határideje 2026. október 9-e. Az ösztöndíjas személyéről a pályázatok elbírálása után születik döntés. 50 ezer doboz sört loptak el egy elosztó központból az Egyesült Államokban, Kaliforniában, derült ki a megkárosított cég felhívásából. A feltételezett tettesek egy Montclairben működő elosztó központból vitték el a két szállítmányt, mintegy 70 ezer dollár, azaz 22 millió forint értékben. A gyártó cég szeptember közepéig adott ultimátumot a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott csaknem 20 tonnányi szállítmányt.
1: Időjárás.
0: Még marad a nyári időjárás, időnként ugyan frontok hozhatnak elszórt záporokat, zivatarokat, de jelentős leülés nem jön. Marad a nyár, ma is a következő napokban is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép délelőttet kívánok mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Belevágunk egy újabb órába, amiben a ti dalkéréseiteket fogom teljesíteni, persze, hogyha elkülditek a 0620-978-985-ös számra. Most pedig indulunk is tovább Kygo és Dan Timinski közösével, ez pedig nem más, mint a Having on Your Mind.

0: Kerr, Isabella Melkman és Catherine O'Ryan közöse a Broken Strings szólt. És akkor most egy újabb hazai dalkérés fog következni. Erzsi szeretné meghallgatni a Quimby-től a Most múlik pontosan című dalt, úgyhogy már indítom is.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Sam Falt, Jonas Blue és Violet Days közöse a Crying on the Dance Floor. Ez szólt itt a Forrás Rádióban, meg most szólni fog a Buenos Morgan visszatekintő is. Ádi és Roland beszélgettek a Devecseri szoborról is, de hogy jönnek ehhez a rómaiak, az mindjárt kiderül.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De, na most figyelj. Imádom, ilyen történet nincsen. Képzeld el, hogy a rómaiak, mert oda kell visszamenni a rómaiakhoz. A rómaiak, amikor átok volt, amikor gond volt, amikor nehéz helyzet volt, amin át kellett siklani, akkor ehhez a szárnyas pénisz szimbólumhoz fordultak, sőt voltak többen, akik a nyakukban ezt hordták. Mert ez a szimbólum, ez az ikon, ez átsegít a bajon. Na most.
3: Hát is, igen, de hallottam olyan 20 éves lányokról, akiket ez segít át a bajon, az anyagi problémákon például.
2: Hajni és Robi úgy gondolták, hogy Magyarország átránya az 1526-tól tart, mert hogy igazából addig úgy minden jó volt, és onnantól jön a nagy hanyatlás, ezért valami kell, ami átsegít ezen. És ők a szárnyas péniszhez nyúltak. Vissza. Szóval ez tényleg az.
3: Keresem a szavakat, egyelőre nem találom. Ha én megtalálom, szólok.
2: De nem tudja a sztori? Tehát van benne egy kis korrupció, van benne egy kis Róma, van benne egy kis pénisz, van előtte pap.
3: Már csak egy kérdésem van. Ki és hogyan bukkant rá erre a szimbólumra?
2: Először azt hittem, hogy a 444-en találta meg tegnap ezt a sztorit, hogy azért ott őt szeretnek szurkálni, meg szeretnek belerúgni, de hogy itt nem túloznak.
3: Ki találta meg? Ki gondolta azt, hogy ez jó lesz? Ki az, aki fölállította, és miért nem szólt senki nekik, hogy ez mégse lesz jó?
2: Most mondom, a Hajni állította föl. Hát, a Robert faragtam.
3: Ja, ha értem. Hú, te, figyelj, nekünk ennél sokkal jobb játékunk van a héten szerintem.
2: Ennél
3: igen.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. Csak slágerek, pipa. Zene frissesség, pipa.

és a Kiss és az Underdog Hesztot itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és úgy látszik, hogy ez az óra a hazai dalkérések órája, mert szintén egy magyar dal fog következni. Eszter szeretné meghallgatni Manuel és Azaria közösét, ez lesz a dal.

Teddy Swims és a Lose Control 2023-ból szólt itt a Forrás Rádióban, és egyébként ennek az órának ez az utolsó dala, mert most jön Pisti a hírekkel, információkkal. 2 óránk még van együtt hátra, szóval addig elküldhetitek nekem a kedvenc dalotokat, hogy le tudjam játszani. 0620 978 975-ös. A folytatásban megyünk majd tovább Kunks és Boys Noise közösével, ez lesz a Getaway, mutatom.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Panellakásban él? A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Több mint 60 cm-rel emelkedett a Cseketó vízszintje, komoly export kiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázata sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 pályázat felelt meg a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés, ezzel a tagság 98%-a lecserélődött. Több mint 60 cm-rel emelkedett a Cseketó vízszintje, mindössze 3 hét alatt Tatán, miután folyamatos vízpótlással próbálják enyhíteni az aszály okozta kritikus helyzetet. Nyár végére a tó elérte azt a vízszintet, ahol a szakemberek szerint már tavasszal kellett volna tartania, ám az üzemi szinthez még mintegy 40 cm hiányzik. A vízpótlás augusztus elején indult újra az öreg tóból, a rendszer azóta kisebb megszakításokkal, de folyamatosan működik. Iparági elemzők szerint évente csaknem 12 milliárd forint export kiesést okoz a brit gazdasága, ám az üzemi szinthez még mintegy 40 cm hiányzik. A vízpótlás augusztus elején indult újra az öreg tóból, a rendszer azóta kisebb megszakításokkal, de folyamatosan működik. Iparági elemzők szerint évente csaknem 12 milliárd forint export kiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit. Ez azt jelenti, hogy

0: a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján tegnap közzétett, és az MTI-hez eljutatott üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát.
1: Időjárás.
0: Közeledik a nyár vége, ma nagyrészt napos, csapadékmentes, meleg idő várható. A jövő hét elején kicsit már változékonyabbra fordul időjárásunk.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket, információkat. Még 2 óránk van együtt hátra, ennyi időtök van, hát nagyjából másfél óra arra, hogy kérjetek tőlem dalt. 0620-978-9785-ös. A folytatásban pedig megyünk tovább, ahogy ígértem, Kangs és Boys Noise közösével, ez lesz a Gathaway.

Manuel és a Valmar közös 2022-es legre a hajnalokig, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Most pedig Móni kérésével fogunk tovább menni, aki szeretné meghallgatni Mr. Black és Offer Nistim közösét, ez a Mucho Bien, már indul is.

A Superman Lovers és a One Republic közöse a Starlight szólt itt a Forrás Rádióban. És akkor megyünk is tovább egy újabb kéréssel. Jude Law és Dash közös dalát szeretné kérni valaki. Azért mondom, hogy valaki, mert nem mutatkozott be, de úgyis tudni fogod, hogy neked szól ez a dal. Indul a Diva. Melo van,

0: Mint óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rudy és a Big City Life, ezt volt itt a Forrás Rádióban, meg most a Buenos Morgan visszatekintő. Kitty, Ádi és Roland egy olyan férfiról beszélgettek, aki hát egy kicsit érdekes módon kezdett társat keresni magának. Mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Vagy ugye a klasszikus vicc, hogy hittál már rossz pálinkát? Igen, és milyen volt? Jó.
3: Na, ezt nem hallottam.
4: Ezt szerintem én mondtam. Tőle, mint tud.
2: Na,
4: nem,
2: amúgy
4: tényleg van. Szóval, képzeljétek el, hogy egy forradalmi módszerrel keresi a párját egy 42 éves férfi, miután csalódott a Tinderben.
2: Szóval abban sokan csalódtak.
4: Hát, igen.
2: Igen.
4: Meg lehet, hogy ebben a 42 éves férfiben is, nem mindegy. Szóval...
2: Te tindereztél valaha?
4: Nem.
2: Na, te nem jobbra-balra húzogatsz. Ha te húzogatsz, akkor az nem jobbra-balra.
4: Megyek előre,
2: meg.
4: Igen. Ja, nem.
5: Akkor ezt
4: nem
5: a profilt szeretem. Más töltötte fel rólad?
4: Lehet. Nem használtam én neked, mert nem szeretem.
2: Mert húspiac.
4: Igen. Nekem a férfi is többet ér annál, hogy most itt nézegetem a izéfot, hogy jaj, igen, ő akkor... Na, nem. Valahogy nekem ez nem jött át. Egyszer próbáltam, egyetlen egyszer regisztráltam még a régi típusú ilyen társkeresőre, de hát szerintem...
5: Az a nők napjában, ami volt?
4: Ahol feladtam a hirdetést.
2: És János három... vagyok 57 éves.
4: És három nap után letöröltem magam, és azóta se telt, hogy nem. Na.
5: És mit csinál ez a férfi? Tehát megelégelte a Tindert, oké. Okay.
4: Igen, és ezért létrehozott egy saját weboldalt.
5: De mi? Kvázi csinált egy saját társkeresőt
4: magának? Igen,
5: magának?
4: Ahol személyes videókkal, önéletrajzal, és most figyelj, édesanyja ajánlásával keresi az igazit.
2: Ez jaj, az, de kétségvesen. Érzi, 42 évesen, ez anya, kell, tényleg.
5: Igen. Jaj, de kétségvesen.
4: Anya, add el a testemet. Aj, már nem
2: de
4: tudom.
2: De most őszintén, női szemmel nézve, Kitty, meg drága női hallgatók, ez vonzó? Tehát, hogy egy 42 éves férfi, ez, mi is mindjárt annyi leszünk igen. Itt az áldozat.
5: Főleg te.
2: Főleg. De hogy, most őszintén, tehát el nem tudnám képzelni azt, hogy most én fölhívom anyámat, és megkérem, hogy akkor
4: figyelj, anya,
2: mondjál már rólam néhány jó szót.
5: Jellemzést, egy jellemzést, igen.
4: Hát ez, igen. Nem
2: ez,
4: nem
2: ez vonzó lehet női szemmel?
5: Mondjuk én megnézném.
2: Anyuka ajánlja?
4: Nem, én nagyon megtudom azt,
5: rólad,
4: aki...
5: Rólad.
4: Én becsülöm azt a férfit, aki szereti az édesanyját, meg tartja vele a kapcsolatot, de
2: azért mindennek van határa.
4: Tehát ez a weboldalt megvetnék, hogy anyukám ajánlásáma.
5: De ezt tetszik, én megnézném az anyukád ajánlását rólad.
6: Olyan kedvesen megette a spárgát.
4: És szereti a finom főzeléket.
6: Az alsó gatyáiból a foltot nehéz eltüntetni, de amúgy rendes.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. Ha ez a sláger egy autó lenne, a piros lámpánál is padlógázt adnál. Forrás Rádió.

Calvin Harris és Jessie Reyes közöse, ez volt az I'm Not Here to Make Friends itt a Forrás Rádióban. Megyünk tovább Réka kérésével, aki szeretné meghallgatni a BTS újdonságát. Ez lesz a Normal, küldi egyébként minden.

0: Zsübel és Naimi közöse a Dancing in the Moonlight 2018-ból szólt, ez a szuper dal itt a Forrás Rádióban. Elértünk az óra végéhez, úgyhogy most jönnek a hírek Szabó Istvántól, viszont még van egy óránk hátra. Nagyjából még egy fél órátok van azért elküldeni a kedvenc dalotokat, hogyha szeretnétek meghallgatni, 0620 978 9785-ös. Megyünk tovább majd a folytatásban Steve Kroger és Sky Holland közösével, ez lesz az Everyday, mutatom.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Már szombaton elkészült az első ütem Paksnál, újra lovas rendőrök teljesítenek szolgálatot Kisbéren, jön az éjszakai kerekezés az Átalér mentén. Jövök a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Két héttel a határidő előtt már szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook oldalán. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. Újra lovas rendőrök teljesítenek szolgálatot Kisbéren. A lovas rendőrök nem csak a közterületi jelenlétet erősítik, hanem olyan területek ellenőrzésében is hatékony segítséget nyújtatnak, amelyek gépjárművel nehezebben megközelíthetőek. A kezdeményezés Kisbéren különleges jelentőségű, hiszen a település története évszázadok óta szorosan összefonódik a lótenyésztéssel és a lovas hagyományokkal. Augusztus 30-án vasárnap, azaz ma este ismét megrendezik a térség legnépszerűbb nyárbúcsúztató szabadidős programját, az éjszakai kerekezést az Átalér mentén. A hagyományos esemény idén is teljesen ingyenes és garantáltan egyedülálló, világító, guruló közösségi élmény nyújt a családoknak és a sportkedvelőinek. A gyülekező és a rajt 18:30 körül a Tatabányai József Attila könyvtárnál köztes megálló vértesszőlős, várható tatai érkezés valamikor este 8 óra után a Tatai Várnál. A program ingyenes. És végezetül sport, Willi Orbán csapata az RB Leipzig győzelemmel, a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin pedig döntetlennel kezdte a német labdarúgó bajnokságot. Az első forduló szombati játéknapján a lipcseiek házigazdaként 3-0-ra verték a Borussia Mönchengladbachot, a 68-szoros válogatott védő végigjátszotta a mérkőzést. A fővárosiak szintén hazai pályán 3-3-as döntetlent játszottak az Eintracht Frankfurttal, Schäfer kezdő volt, de a 61. percben lecserélték.
0: Időjárás.
1: Még marad a nyári időjárás, időnként ugyan frontok hozhatnak elszórt záporokat, zivatarokat, de jelentős lehűlés nem jön. Marad a nyár, ma is a következő napokban is.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét.
2: Jelentésünket az esztergomi Csevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét.

Lofi Pegi és Burai közös a menedék itt a Forrás Rádióban, a folytatásban pedig Timi kérése, aki Üzsel, Ultra Nate és Imal Angel közösét szeretné meghallgatni. Ez lesz a Moving to the

Minelli és a Rampampam itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig megyünk tovább egy újabb dalkéréssel. Rita írt nekünk Komáromból, aki szeretné kérni Dua Lipától a Training Season-t, és azt üzeni, hogy csajok, a refrén alatt érdemes manifestálni, ha már Dua Lipának.

0: Mindig veletek vagyunk, most pedig jön egy icipici Buenos Morgan visszatekintő a folytatásban. Kitty, Ádi és Roland beszélgettek ezen a héten a szinglikről is, de hogy mivel kapcsolatban, az mindjárt kiderül.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Most pedig folytatjuk mondatokkal, amiket az egyedülálló nők nem bírnak elviselni. Találtam egy ilyen cikket, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy igazából nem csak az egyedülálló nőket találják meg ilyen mondatokkal, hanem annó ezeket én is megkaptam, és a Rolanddal pont fejtegettük, hogy igazából minden korszaknak megvannak ezek a mondatai. Tehát én tisztán emlékszem arra, hogy miért nincs még kislány, miért nem, akkor mikor lesz esküvő, akkor mikor lesz baba, akkor mikor lesz tesó, akkor mikor jön a nyugdíj. Tehát, hogy
3: Mikor jön a nyugdíj?
2: Tényleg nem lehet ezzel állni, de mindig megvannak azok a mondatok, amiket valamiért így kívülről szeretnek beleböfögni az ember életébe. Talán ezzel saját magukról veszik le a terhet, nem az emberek, hogy másokban kezdenek el turkálni ahelyett, hogy oda-haza raknának rendet.
3: Szerintem nincs ebben rossz indulat, hanem tényleg mindenkit érdekelnek a jövőre vonatkozó tervek. És hát nyilván ez ugye mindenkinél más. Tehát egészen addig, amíg szingli vagy, addig azt kérdezik, hogy mikor lesz egy hosszú távú stabil párkapcsolatod. Ha ez megvan, na akkor eljegyzés, és
2: mikor lesz a szingli?
3: Hát tényleg valaki azt kérdezi.
4: Nincs valami baj?
3: Akkor nyilván ugye, hogyha megvan az esküvő, na, és akkor gyerek, na, mikor? Hogy van egy gyerek, akkor tesó, mikor? Lesz, ha van két gyerek, akkor már talán azt azért kevesebben kérdezik, hogy harmadikat szeretnétek-e.
2: Na, akartok azért... kulcsokat?
3: De azért például tőlünk mind a mai napig néha megkérdezik, hogy na és harmadik? Köszönöm.
2: Jó, megvannak ezek a mondatok. Nektek mi az, ami a leginkább beugrik, vagy a leginkább zavaró volt? Van egyáltalán olyan, ami kiemelkedik? Nekem van egy, ha akarjátok, bemondom, és akkor majd ti is utána mondhatjátok a sajátokat. Nekem az volt, hogy nincsenek túl magasan az igényeit?
4: Igen.
2: Tehát, hogy nincsenek túl magasan azok az elvárások? Mert ugye viszonylag én mindig olyan voltam, hogy szerettem volna megházasodni. Tehát, hogy én mindig azt kerestem másokkal ellentétben. És viszonylag később házasodtam szerintem.
3: Igen, én meg a mások voltam.
2: Igen, de nem akartam.
4: Igen. Nem akart személyeskedni.
2: Nem akartalak behúzni ebbe, de ha már így.
3: De ezt felvállalom. Igen. Én nem feltétlenül az esküvő céloztam meg. Jó.
2: Oké, de hogy ehhez képest viszonylag későn házasodtam, tehát elég sokáig hallgatgathattam, hogy nem az van, hogy nekem túl magasan vannak az igényeim? Na, itt nagyon bólogatsz.
4: Hát azért, mert én is megkaptam ezt a mondatot, a másik kedvencem,
2: nem, hogy lehet,
4: olyan
2: hogy
4: szép lány vagy, miért vagy egyedül? És akkor elnézek, hogy szerinted, ha tudnám, akkor...
2: Ezt én is hányszor megkaptam.
4: Hogy mi köze van itt, hogy most külsőleg, tehát hogy nem csak ezen mindig.
3: Hát igen, nem csak azon. Látod, én mondjuk ezt nem kaptam meg, hogy milyen szép vagyok. Tehát, hogy én mondjuk relatíve fiatalon házasodtam. Hát most így.
2: Ezért érdekes, hogy te meg nem azt akartad, aztán puff.
3: Aztán puff, mégis. Mm-hmm. Mégis ez lett, igen.
2: Nem, neked nincs olyan, amit így megkaptál, és nagyon nem szeretted mondat?
3: Nem, egyébként nekem nem, mert...
2: De érdekes.
3: Hát azért nekem úgy voltak, hogy párkapcsolataim változtak, ugye a személy az úgy változott. Nem volt olyan időszak, amikor...
4: fel, hogy miért van megint újabb nőt. Tehát, hogy...
2: Mi volt állandó? Az, hogy nő?
3: Az azért állandó volt. Így van.
4: Az életkor, nem?
2: Van, amiben nem közt.
3: Az állandó volt. Nem, egyébként nekem is volt olyan időszak, amikor még stabil kapcsolat az úgy nem volt.
1: Mm-hmm. Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Rédl Ádám. Választ a változatosságot. Forrás Rádió. Csak slágerek.

Clean Bandit, Anne-Marie és David Guetta közöse a Cry Baby, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Az utolsó dalkéréshez is elértünk, ami pedig nem másé, mint Péteré, aki szeretné kérni az Iron Mafia és a Beton Hoffi közös újdonságát. Szól a Nestek!

Max fogja zárni ezt az órát, és egyébként az én műsoridőmet is, szóval eljött az idő, hogy elköszönjek tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig itt voltatok velem. Most átadom a mikrofont először Szabó Istvánnak, hiszen jön a Komáromi Krónika. Jason Derulo és Dido közöse a When Love Sucks fogja zárni ezt az órát, és egyébként az én műsoridőmet is, szóval eljött az idő, hogy elköszönjek tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig itt voltatok velem. Most átadom a mikrofont először Szabó Istvánnak, hiszen jön a Komáromi Krónika, utána pedig jön és Roland az ígyszerre.

0: Ítést tartalmazott. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
1: Pontban egy óra van, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, szép vasárnapot. Útfelújítást végez Komáromnál a Magyar Közút. Különleges program várta az érdeklődőket a Rüdigertónál. Komárom újabb közösségi fejlesztéssel gazdagodik. Már is hozom a részleteket, ezek a Komáromi Krónika hírei, én pedig itt a mikrofon mögött Szabó István vagyok. És akkor a folytatás, a Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársai folytatják a nagyfelületű útjavítási munkálatokat a 132. számú főúton, azaz az Igmándi útnál Komáromban, valamint az 1-es számú főúton Komárom-Mártirok útja és Szőnyi út. Ehhez kapcsolódik 2026. szeptember 1-én kedden az aszfaltozás idejére lezárják az Igmándi út Madács Imre utca csomópontját. A lezárt utcakassa a Térfigyula utca és az Arany János utca felé kerülhető el. Hétfő este különleges program várta az érdeklődőket a Rüdigertónál Komáromban. A résztvevők betekintést nyerhettek a madárgyűrűzés rejtelmeibe, majd az esti lepkészet során az éjszaka apró élőlényeit is megismerhették. Az estét egy hangulatos filmvetítés zárta. A program során a természet szeretete, a kíváncsiság és a közös felfedezés kapta a főszerepet. Komárom újabb közösségi fejlesztéssel gazdagodik, hamarosan megkezdődik egy új kutyafuttató kialakítása a Volt Kressz Park területén a Brigíció látogatóközpont mögött. A beruházás lakossági kezdeményezésre valósul meg, és a tervek szerint nem csupán egy elkerített terület várja a nagylábúakat és a gazdáikat. A fejlesztésről dr. Molnár Attila számolt be Facebook oldalán. A polgármester kiemelte, hogy a beruházás mögött lakossági kezdeményezés áll, és köszönetet mondott Babják Csaba és Proceller Tamás képviselőknek is, akik a képviselőtestületben támogatták az ügyet. És végül programajánlat, szeptember 4-én és 5-én ismét benépesül a Petőfi Sándor Művelődési Ház környéke Komáromban. Koncertek, szüreti felvonulás, főzőverseny, családi és gyermekprogramok, néptánc, mazsoret, kézműves foglalkozások, finom borok és hajnalig tartó buli várja a közönséget a Szőnyi Szüret és Bor ünnepen. A kétnapos rendezvény nagy koncertjein többek között a Magna Cum Laude és Pápai Joci színpadra lép. Ezek voltak a Komáromi Krónika híreiként. Köszönöm figyelmüket, Szabó Istánt hallották, és kevesebb mint egy óra is újra találkozunk itt az éterben. Addig is tartsanak a Forrás Rádióval.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indul a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Töltsük együtt a következő 5 órát, a Sugababes-szel kezdünk, ez már is a Sug, a mikrofonnál már így.

Vereség az utolsó felkészülési meccsen, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. 33-31 arányú vereséget szenvedett utolsó felkészülési mérkőzésén a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapata, mégpedig a Sziget Szent Miklós otthonában. Tóth Edmond, a Kék Tigrisek vezető edzője, a lefújást követően úgy fogalmazott, sok tanulsága van ennek a mérkőzésnek, ezeket kell levonnunk, a hibáinkat pedig kijavítanunk. A csapat már nem tudott olyan fókuszált lenni, mint kellett volna, ami egy héttel a bajnoki rajt előtt talán érthető, de a vereségnek természetesen nem örülünk. Nyilván így vannak ezzel a szurkolók is, viszont jövő hétvégén valóan már a bajnokságban lehet javítani.

0: szezonban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

hatodik forduló zajlik a labdarúgó NB3-ban, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A Dorog 4-2-re kapott ki a Zete 2 otthonában, a Komárom hazai pályán játszott 0-0-át a Moson-Magyaróvárral, míg az Opus Tigás Tatabánya ma délután 17:30-tól lép pályára Balatonalmádiban.

Két döntetlen és két hazai győzelem eddig az OTP Bank Ligában. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A hatodik forduló zajlik, az NB3-hoz hasonlóan az NB1-ben is. Nézzük az eddigi végeredményeket. Debrecen MTK 2-2, Nyíregyháza Paks 1-1, Kispest Honvéd Zalaegerszeg 1-0, illetve Újpest Vasas 3-1. A mai napon két összecsapást rendeznek, Kisvárda Győri Eto FC 16:30, majd pedig a forduló zárásaként jön a Puskás Akadémia Ferencváros összecsapás este 7 órától.

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a Zicser első órájának a végére értünk. Ez azt jelenti, hogy jönnek természetesen a legfontosabb információk a hírek formájában, utána pedig visszatérünk a sportvilág aktualitásaihoz, na és persze a jobbnál jobb slágerekhez, például Ed Sheeranhez. Tőle forog majd a következő óra elején teljes egészében a The Fire.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Ily és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Elfogták a lopott kisrepülős férfit, csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára. Újra pályázhatnak a fiatal tatabányai alkotók. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Több vármegyét érintő összefogás eredményeként elfogták azt a 24 éves szomori férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt szombaton, majd kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK kommunikációs szolgálata az MTI-vel. A férfi a landulás után hátrahagyta a repülőt, az 512-es úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen. A férfi beült a kocsiba és el akart hajtani, amit a jármű utasa akadályozott meg. A tájékoztatás szerint a férfi ittas állapotban volt. Azt még vizsgálják, hogy más szer hatása alatt állt-e. Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára. Olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet összesítéseiben. A darált sertéshús például csaknem 13%-kal lett olcsóbb egy év alatt. Az idén a 33. héten a kiskereskedők átlagosan 1385 forintért jutottak hozzá. Újra pályázhatnak a fiatal tatabányai alkotók a Krajcsovics Henrik városi művészeti ösztöndíjra. A közgyűlés jóváhagyta a 2027. évi pályázat kiírását, és 2,35 millió forintot biztosít a következő évi költségvetésben a programra. A pályázat egy 35 év alatti tatabányai kötődésű alkotó számára biztosít 12 hónapon keresztül havi bruttó 150 ezer forintos ösztöndíjat. A pályázatok benyújtási határideje 2026. október 9-e. Az ösztöndíjas személyéről a pályázatok elbírálása után születik döntés. 50 ezer doboz sört loptak el egy elosztó központból az Egyesült Államokban, Kaliforniában, derült ki a megkárosított cég felhívásából. A feltételezett tettesek egy Montclairben működő elosztó központból vitték el a két szállítmányt, mintegy 70 ezer dollár, azaz 22 millió forint értékben. A gyártó cég szeptember közepéig adott ultimátumot a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott csaknem 20 tonnányi szállítmányt.
0: Időjárás.
1: Közeledik a nyár vége, ma nagyrészt napos, csapadékmentes, meleg idő várható. A jövő hét elején kicsit már változékonyabbra fordul időjárásunk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság.
2: Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények

Szíria vagy Olaszország felé tart a Barca hátvédje. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A Barcelona labdarúgó csapatának 22 éves hátvédje Alejandro Balde távozhat a csapattól még a nyár folyamán. Két sztárcsapat is bejelentkezett érte. Állítólag mind az AC Milan, mind pedig a Manchester United szívesen látná soraiban a játékost. Az AC Milan a hírek szerint már fel is vette a kapcsolatot a katalán vezetőséggel, hogy feltérképezze egy esetleges szerződtetés feltételeit. Vélhetően a játékos is nyitott lenne a váltásra, mi pedig nyitottak vagyunk a jobbnál jobb slágerekre, például az újdonságokra. Jack Style és John közöse érkezik már is. Ez a What Are We Gonna Do?

0: Piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egy nagyon klassz újdonság, ez volt a Stray Kids és a Run It, hatalmasat megy. Mind a zenekar, mind úgy általánosságban ugye a K-pop. Na a folytatásban egy picit elrugaszkodunk ettől a stílustól, jöjjön egy igazi party klasszikus, Camille Jones és a The Creeps. Ez forog már is, itt az Itzerben.

Törökországba igazolt a portugál klasszis, ez itt az Itzerra Forrás Rádió sportmagazinja. Véget értek a találgatások Rafael Leao jövőjét illetően. A portugál válogatott futballista, a török Galatasaray játékosa lett. A szerződés részleteit nem hozták nyilvánosságra, minden esetre sajtóértesülések szerint bónuszokkal együtt nagyjából 50 millió euró körüli összeget fizethet a Galatasaray az AC Milan együttesének.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.

Az idő az nagyon rohan, már a második órát zárjuk a mai Zitzerből. Ez természetesen itt a Forrás Rádió sportmagazinja egészen este 6 óráig. A hírek után hozom nektek a Swedish House Mafia újdonságát. Ez lesz a Wait So Long.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 3 óra, üdvözlöm Önöket, szép vasárnap délutánt. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Több mint 60 cm-rel emelkedett a Cseke-tó vízszintje. Komoly export kiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit. Jövök már is a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázata sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 pályázat felelt meg a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés, ezzel a tagság 98%-a lecserélődött. Több mint 60 cm-rel emelkedett a Cseke-tó vízszintje, mindössze 3 hét alatt Tatán, miután folyamatos vízpótlással próbálják enyhíteni az aszály okozta kritikus helyzetet. Nyár végére a tó elérte azt a vízszintet, ahol a szakemberek szerint már tavasszal kellett volna tartania, ám az üzemi szinthez még mintegy 40 cm hiányzik. A vízpótlás augusztus elején indult újra az öregtóból, a rendszer azóta kisebb megszakításokkal, de folyamatosan működik. Iparági elemzők szerint évente csak nem 12 milliárd forint export kiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit. Ez azt jelenti, hogy a Brexit miatt minden egyes brit háztartásra évente átlagosan 400 font, azaz 171 ezer forint exportbevétel kiesés jut. Az előbb elmondottakat erősíti, hogy Wes Streeting védelmi miniszter néhány hete egy politikai rendezvényen katasztrofális hibának nevezte a kilépést az EU-ból, és kijelentette, hogy Nagy-Britanniának egy napon vissza kell térnie az Európai Unióba. Erdő Péter szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján tegnap közzétett, és az MTI-hez eljutatott üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát.
0: Időjárás.
1: Még marad a nyári időjárás, időnként ugyan frontok hozhatnak elszórt záporokat, zivatarokat, de jelentős lehűlés nem jön. Marad a nyár, ma és a következő napokban is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Hello, drága forrás hallgatók, nincs megállás, robogunk tovább, ez itt még mindig a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Benne pedig, ahogy ígértem, a Swedish House Mafia újdonsága forog, ez a Wait So Long. Tartsatok velem, a mikrofonnál továbbra is Ilyes Roland.

Megvan a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának teljes menetrendje, ez itt az Itt-szer a Forrás Rádió sportmagazinja. Az alapszakasz első fordulóját szeptember 8-a és 10-e között rendezik. Az első napon többek között Real Madrid Internacional rangadót rendeznek, míg másnap Liverpool Atletico Madrid összecsapás is lesz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Panellakásban él. A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

Megvan a Fradi pontos menetrendje, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Az Európai Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta az Európa Liga alapszakaszának pontos menetrendjét, így aztán kiderült az is, hogy a Ferencváros mikor és hol lép pályára a sorozatban. A zöldfehérek a skót Celtic ellen szerepelnek idegenben szeptember 17-én, ezzel kezdik meg a sorozatot, és január 28-án a Hoffenheim ellen szintén idegenben zárják az alapszakaszt. A kettő között ugyebár vár még rájuk néhány hazai mérkőzés, például a Viktória Pilsen, avagy a Torrenzé, illetve a Celje és a Juventus ellen. Ez utóbbit várják talán ugye legjobban a drukkerek, míg idegenben pályára lépnek az AC Milan, a Lech Poznan, és ugye, ahogy már említettem, zárásként a német Hoffenheim otthonában.

Sorsoltak a Konferencia Ligában is, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ahogy a labdarúgó bajnokok ligájában és az Európa Ligában, úgy természetesen a harmadik számú európai kupasorozatban, a Konferencia Liga alapszakaszában is megtartották a sorsolást, mindezt péntek délután. Az alapszakaszban érdekelt 36 csapatot előzetesen 6 darab 6-os kalapba sorsolták. A FC Köbenhavn együttese, ugye itt két magyar játékos is szerepel, Margráf Ákos, illetve Német Hunor. Nos, kérem szépen, ők az első kalapba jutottak az alapszakaszban, többek között a Bragával és a Cuna Zvezdával is találkoznak, de például gibraltári és grúz csapat is szerepel az ellenfeleik között. Ez utóbbi kettő azért jóval könnyebb kihívásnak tűnik, ugyancsak az első kalapból várta a sorsolást a négyszeres BL győztes Ajax, amely például az Atalantával, illetve a spanyol Hetaféval is összecsap majd az alapszakasz során.

0: órát zárunk itt az Itzerben, ez a Forrás Rádió mindig veled, jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban visszatérek, mégpedig a Purple Disco Machine slágerével, ez lesz az All My Life.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 4 óra, már csak 3 perc. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Már szombaton elkészült az első ütem Paksnál, újra lovas rendőrök teljesítenek szolgálatot Kisbéren, jön az éjszakai kerekezés az Áttalér mentén. Jövök a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. 2 héttel a határidő előtt már szombaton elkészült az első ütem Paksnál. Összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook oldalán. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. Újra lovas rendőrök teljesítenek szolgálatot Kisbéren. A lovas rendőrök nem csak a közterületi jelenlétet erősítik, hanem olyan területek ellenőrzésében is hatékony segítséget nyújtatnak, amelyek gépjárművel nehezebben megközelíthetőek. A kezdeményezés Kisbéren különleges jelentőségű, hiszen a település története évszázadok óta szorosan összefonódik a lótenyésztéssel és a lovas hagyományokkal. Augusztus 30-án vasárnap, azaz ma este ismét megrendezik a térség legnépszerűbb nyárbúcsúztató szabadidős programját, az éjszakai kerekezést az Áttalér mentén. A hagyományos esemény idén is teljesen ingyenes és garantáltan egyedülálló, világító, guruló közösségi élmény nyújt a családoknak és a sportkedvelőinek. A gyülekező és a rajt 18:30 körül a Tatabányai József Attila könyvtárnál köztes megálló vértesszőlős, várható tatai érkezés valamikor este 8 óra után a Tatai Várnál. A program ingyenes. És végezetül sport, Willi Orbán csapata az RB Leipzig győzelemmel, a Schäfer András foglalkoztató Union Berlin pedig döntetlennel kezdte a német labdarúgó bajnokságot. Az első forduló szombati játéknapján a lipcseiek házigazdaként 3-0-ra verték a Borussia Mönchengladbachot, a 68-szoros válogatott védő végigjátszotta a mérkőzést. A fővárosiak szintén hazai pályán 3-3-as döntetlent játszottak az Eintracht Frankfurttal, Schäfer kezdő volt, de a 61. percben lecserélték.
0: Időjárás.
1: Közeledik a nyár vége, ma nagyrész napos, csapadékmentes, meleg idő várható. A jövő hét elején kicsit már változékonyabbra fordul időjárásunk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Szép napot mindenkinek, sziasztok! Robok tovább a Zicser, mégpedig a Purple Disco Machine slágerével. Forog már is az All My Life a mikrofonnál, és...

0: Nem sokára útjára indul a labda a mai napon is a labdarúgó OTP Bank Ligában. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. 2 mérkőzés maradt hátra a labdarúgó OTP Bank Liga 6. fordulójából. Nem sokára 16:30-tól jön a Kisvárda Győri Eto összecsapás, míg este 7 órától a Puskás Akadémia a Ferencváros együttesét fogadja. Az eddigi végeredmények: Debrecen MTK 2-2, Nyíregyháza Paks 1-1, Kispest Honvéd Zalaegerszeg 1-0, illetve Újpest Vasas 3-1.
1: Ez a Forrás Rádió.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
2: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
3: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes, a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

Szerződés hosszabbított Lando Norris. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A Forma 1-es McLaren tegnap hivatalos közleményben tudatta, hogy Lando Norris szerződés hosszabbítást írt alá. Ennek értelmében legalább 2030 végéig versenyez a Wokingi csapattal. Lando Norris és a McLaren közös története egyébként már jó ideje íródik, hiszen a versenyző 2017 óta tartozik a csapat kötelékébe, és 2019 óta versenyez a színeiben a Forma 1-ben. Ugyebár a páros az előző szezon végén felért a csúcsra is, hiszen Norris az első világbajnoki címét szerezte meg, míg a McLaren megvédte a konstruktőri címét. A brit szerződése eredetileg 2027 végén járt volna le, a felek ezt egészítették ki legalább további 3 évvel, ráadásul az új 2030 végéig szóló kontraktus több éves hosszabbítási opciókat is magába foglal.

Megvannak az előző idény álom csapatai, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A Magyar Kézilabda Szövetség nyilvánosságra hozta a 2025-26-os NB1-es idényi női, illetve férfi álom csapatát. Nos, hát kérem, a férfi álom csapatban azért van tatabányai érdekeltség is. A legjobb balátlövő ugyanis Éles Benedek lett, míg a legjobb irányító a tavaly még a NECA, idén viszont már a tatabánya színeiben pályára lépő Tóth Levente lett.

0: ez a Forrás Rádió mindig veled, immár az utolsó előtti órát zárjuk az Itzerből, a Forrás Rádió sportmagazinjából, viszont még 60 percen keresztül együtt rádiózhatunk, és ezt a bizonyos 60 percet David Guetta és Teddy Swims közös lágerével nyitjuk majd. Benne lesz egyébként Tons and I is, tudjátok, akit a Dance Monkey óta nagyon-nagyon jól ismerhetünk. Ez a sláger lesz a Gun Gun Gun.
1: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5 óra, jó napot kívánok! Elfogták a lopott kisrepülős férfit, csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára. Újra pályázhatnak a fiatal tatabányai alkotók. Jövök a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. Több vármegyét érintő összefogás eredményeként elfogták azt a 24 éves szomori férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt szombaton, majd kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK kommunikációs szolgálata az MTI-vel. A férfi a landulás után hátrahagyta a repülőt, az 512-es úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen. A férfi beült a kocsiba és el akart hajtani, amit a jármű utasa akadályozott meg. A tájékoztatás szerint a férfi ittas állapotban volt, azt még vizsgálják, hogy más szer hatása alatt állt-e. Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára. Olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet összesítéseiben. A darált sertéshús például csaknem 13%-kal lett olcsóbb egy év alatt. Az idén a 33. héten a kiskereskedők átlagosan 1385 forintért jutottak hozzá. Újra pályázhatnak a fiatal tatabányai alkotók a Krajcsovics Henrik városi művészeti ösztöndíjra. A közgyűlés jóváhagyta a 2027. évi pályázat kiírását, és 2,35 millió forintot biztosít a következő évi költségvetésben a programra. A pályázat egy 35 év alatti tatabányai kötődésű alkotó számára biztosít 12 hónapon keresztül havi bruttó 150 ezer forintos ösztöndíjat. A pályázatok benyújtási határideje 2026. október 9-e. Az ösztöndíjas személyéről a pályázatok elbírálása után születik döntés. 50 ezer doboz sört loptak el egy elosztó központból az Egyesült Államokban, Kaliforniában, derült ki a megkárosított cég felhívásából. A feltételezett tettesek egy Montclairben működő elosztó központból vitték el a két szállítmányt, mintegy 70 ezer dollár, azaz 22 millió forint értékben. A gyártó cég szeptember közepéig adott ultimátumot a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott csaknem 20 tonnányi szállítmányt.
0: Időjárás.
1: Még marad a nyári időjárás, időnként ugyan frontok hozhatnak elszórt záporokat, zivatarokat, de jelentős lehűlés nem jön. Marad a nyár, ma is a következő napokban is.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Vágjunk akkor bele az utolsó órába is. Szép délután, sziasztok! Ez itt még mindig a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. És ahogy ígértem, David Guetta, Teddy Swims, valamint Tones and I közös lágerével indulunk. Jön már is a Gun, Gun, Gun. A mikrofon mögött és Roland.

Enzo Fernández megegyezett a Manchester City-vel. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Egy újabb, igencsak nagy visszhangot kiváltó átigazolás van láthatáron, mert hogy állítólag újabb fontos fejlemény történt Enzo Fernández átigazolási ügyében. Fabrizio Romano szerint az argentin középpályás szóban megállapodott a Manchester City-vel a személyes szerződési feltételekről. Ez ugyanakkor önmagában még nem jelenti azt, hogy a játékos biztosan elhagyja a Chelsea-t, mivel a két klubnak továbbra is egyességre kell jutnia az átigazolási díjról. Mi szerintem könnyen egyességre jutunk, drága hallgatók, mégpedig arról, hogy jöjjenek a folytatásban is a jobbnál jobb slágerek. Már is érkezik a Together We Shine.

Mennék veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas. Na,

0: napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyukat Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucsol!

Michael Schumacher előtt tiszteleg a Ferrari. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A Ferrari Forma 1-es csapata jövő hétvégén az olasz nagydíjon az istálló korábbi versenyzője Michael Schumacher előtt tiszteleg, mégpedig különleges autófestéssel. Ezzel azért készülnek, mivel Monzában az olasz nagydíj helyszínén 20, illetve 30 évvel ezelőtt is a legendás autóversenyző ünnepelt győzelmet az olaszok színeiben. Szerintem nagyon-nagyon klassz dolog, hogy így tisztelek.

0: Ez bizony a mai Zicser vége, itt a Forrás Rádióban mindig veled, és valóban mindig veletek vagyunk, így lesz ez az este hátra lévő részében is. Én ugyanis még maradok egy órán keresztül, jön a Köztér közéleti magazinunk, aztán ne feledjétek, hogy természetesen jön majd egy nagyon klassz light session is, este 8 és 10 óra között, szokás szerint BRK-val, este 10 és éjfél között pedig Norbert van Dél vár titeket a lunch sessionben, én pedig holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
0: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. augusztus 30-án vasárnap, I.S. Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a tatabányai bányásznapról, a musgáz veszélyeiről, valamint kitérünk a cseágáncs világára is. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér!
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk.

0: A hét legfontosabb hírei.
1: Az augusztus 20-án este érkezett viharos időjárás következtében 77 műszaki mentéshez, valamint 3 tűzesethez riasztották Komárom-Esztergom megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóit péntek hajnali 2 óráig. Főképp kidőlt fákhoz faág leszakadások. 20-án este érkezett viharos időjárás következtében 77 műszaki mentéshez, valamint 3 tűzesethez riasztották Komárom-Esztergom megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóit péntek hajnali 2 óráig. Főképp kidőlt fákhoz, faág leszakadásokhoz vonultak a tűzoltók a megye számos település.

alkalmas. Kecskét, valamint a Tatabányai 4x4 Egyesület önkéntes tűzoltói számolt be honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A hagyományokhoz hűen idén is a Schiffer Ervin nemzetközi zenei mesterkurzus gála hangversenyével zárult a Tatai Barokk Fesztivál augusztus 21-én este a Kapucinus templomban, írja a tata.hu. 2026-ban újra a világ számos tájáról érkeztek Tatára a tehetséges fiatal művészek a mesterkurzusra, melyet már 20. alkalommal rendeztek meg. A foglalkozásoknak az elmúlt másfél hétben a Menner Bernát Zeneiskola adott helyet Dezső Marianna zongora művész kurzus igazgató és Sebestyén Katalin Hegedű művész művészeti igazgató irányításával. 27 növendék vett részt ebben az esztendőben a kurzuson, és a fiatalok a tanulás mellett a Barokk Fesztivál több eseményén is közreműködtek. A 27. Tatai Barokk Fesztivált a Fiatal Zenészekért Alapítvány szervezte, együttműködve a Kuni Domokos Múzeummal Tataváros önkormányzatának támogatásával. Külön táblával tiltják meg az elektromos és más motoros járművek használatát a nyergesújfalui tavaknál található görpályán. Az önkormányzat arra kéri a látogatókat, hogy az új jelzés kihelyezéséig is tartsák be a jelenlegi házi rendet, írja a dorogimedence.hu. Nyergesújfalu város önkormányzatának tájékoztatása szerint a tavaly épült görpályán az utóbbi időben elektromos rollerrel közlekedő többnyire 10 év körüli fiatalok és felnőttek is megjelentek. Az elektromos rollerek nehezebbek és gyorsabbak a hagyományos sporteszközöknél, ezért egy esetleges ütközés súlyos sérülést okozhat. A pálya rámpáit, íveit és egyéb elemeit könnyű lábbal hajtott eszközökhöz és akrobatikus manőverekhez tervezték, nem motoros közlekedésre. Az önkormányzat hamarosan külön táblát helyez ki a motoros és elektromos járművek tiltásáról, addig pedig a jelenlegi használati rend betartását kéri.

0: programajánló.
1: A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa 1921 a nyugati végeken címmel szervez programot szeptember 3-án csütörtökön 17 órai kezdett el. Az eseményen a nyugat-magyarországi felkelés 105. évfordulója alkalmából tart előadást Nagy Roland történész levéltáros. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme, a program ingyenes. Huxler István fotográfus Black and White című kiállításának megnyitója lesz Esztergomban szeptember 4-én 17 órától. A tárlatot megnyitja Edelmayer Zsolt fotóművész, a zenei közreműködő az Edo és Toma Akusztik. A kiállítás a teremvegyes használata miatt előzetes egyeztetéssel vagy szombati napokon 9 és 17 óra között október 3-áig látogatható az olvasókörben. A részvétel ingyenes. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 76. bányász és 34. villamos napok programot Oroszlányban. Lesz többek között kiállítás és könyvbemutató, mécseses felvonulás, csilletoló verseny, veterán autók bemutatója. Felép többek mellett a Ladány Bene 27, a Dániel Balázs Trió és Pribojszki Mátyás, Soltész Rezső, Szulák Andrea és Charlie nagy koncert is lesz. A részletes programot Oroszlány honlapján találják. A 76. Dorogi Bányásznap szeptember 4-e és 6-a között várja a látogatókat az Otthon téren és a Jubileum téren, ahol a hagyományos bányászünnep és a vidámparki búcsú hangulata egyszerre elevenedik meg. A látványos tánc bemutatókkal, gasztronómiai kitelepülésekkel és ingyenes koncertekkel kísért háromnapos fesztivál vasárnap estig tartó felhőtlen szórakozást garantál a Dorogra látogatóknak. A 6. Henkel környefutást szeptember 5-én szombaton rendezik meg a Környei tóparton, a Művelődési Ház mögötti területen. Az ingyenes sporteseményre a helyszínen, a rendezvény sátorban lehet nevezni a reggeli órákban. A szervezők öt különböző távval várják a mozogni vágyókat, így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Az ünnepélyes eredményhirdetés 12 órakor kezdődik, ahol minden korcsoport első három helyezettjét éremmel és ajándékkal jutalmazzák. Az esztergomi meseösvény programon mesés feladatok, játékos állomások és izgalmas kihívások várják a gyerekeket. A családi nap célja, hogy közös élményekkel, mozgással és fantáziával töltse meg a szeptemberi vasárnapot. A nap különleges zárásaként 18 órától koncertet ad Grillus Vilmos, aki generációk óta örvendezteti meg dalaival a legkisebbeket és a családokat. A program szeptember 6-án vasárnap 15-től 19 óráig várja a családokat a Mesekuckó játszótéren. A rendezvény ingyenes. Oh!

0: Vételkörzetünk értékei.
1: Hagyományőrző és kulturális programokkal, nagyszabású koncertekkel, színpadi bemutatókkal, a régi időket felidéző népművészeti és kézműves vásárral, széles gasztronómiai kínálattal, családi és gyermekprogramokkal készülnek Tatabányán a 76. bányásznapon szeptember 4 és 6-a között a Május 1 Parkban és számos más helyszínen. A részletekről Gyurica Laurával, a szervező Vértes Agórája program szervező munkatársával beszélgettem. Idén már a 76. bányásznapot rendezik meg Tatabányán, a város talán legnagyobb hagyománnyal bíró rendezvénye, pontosabban rendezvény sorozata, hiszen ugye egy egész hétvégéről beszélünk. A szervező képviseletében Gyurica Laura, a Vértes Agórája program szervezője a vendégünk, őt faggatom a részletekről. Először is köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ugye a Május 1 Park és a város több pontja is megtelik élettel szeptember 4-e és 6-a között. Melyek azok az új elemek, vagy éppenséggel azok a kihagyhatatlan hagyományőrző programok, amelyekre idén is büszkék vagytok szervezőként, és amelyekre várjátok az érdeklődőket.
2: Szia Roland, köszönöm szépen a meghívást. Idén, ami esetleg különlegesebb dolog lehet a bányásznapon az eddig évekhez képest, az inkább a gasztronómiában mutatkozik meg, mert lesznek mindenféle street food különlegességek, amit meg tudnak kóstolni a kiérkezők. Ezek rendesen street food kocsikban lesznek láthatóak, úgyhogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt. Ezekről a részletekről tájékozódhatnak az oldalunkon majd a későbbiekben, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy ránézzem. Ezen kívül természetesen a hagyományőrző programokat megtartjuk, mindenféle koszorúzás és virágelhelyezés lesz, ami az eddigi évekhez képest, illetve a kiegészítő programokat is ajánlom mindenkinek. Szombaton és vasárnap is készülünk aktivitásokkal, gyerek és család barát programokkal, illetve idén is megrendezésre kerül az ökölvívó kupa például.
1: Ugye két színpad lesz alapvetően a Május 1 Parkban, de ugye a nagy színpad mellett a Tulipános háznak az udvarába is érdemes lesz ellátogatni, ha jól tudom.
2: Igen, igen, oda is készülünk mindenféle színpadi produkcióval, illetve a Tulipános házban bent is lesznek programok. A színpadot illetően különböző zenei stílusok lesznek hallhatóak. Pénteken a Peron Tehetségközpont különböző zenekarai lépnek színpadra. Szombaton pedig az est különlegessége talán a Linkin Park Tribute koncert lesz, ami majd zárja azt a színpadot. Vasárnap délelőtt nemzetiségi csoportok bemutatkozó műsora lesz látható és hallható, délután pedig Black Diamond Big Band Feat Kamilka, illetve az Arkidra zárja majd a vasárnapot.
1: Tehát akkor a helyi zenekarokat például, van, azt gondolom, hogy abszolút nyomon lehet ott követni. És mi a helyzet a nagy színpaddal? Ugye alapvetően azért a nagy színpad kínálatára az szokott jellemző lenni, és úgy sejtem, hogy azért idén is odafigyeltek arra, hogy minden egyes korosztály megtalálja a magának való szórakozási lehetőséget, illetve koncertet.
2: Igen, erre mindig nagyon figyelünk. Idén is azt gondolom, hogy minden korosztályt lefettünk a színpadi produkciókat illetően. Pénteken egy ilyen retro napot tartunk egész nap, este 6-tól egészen hajnali 1-ig. Különböző retro zenészek lesznek a színpadon, és ebben pedig Roof House lesz majd a főműsoridőben 9 órától, de 6 órától folyamatos.
1: Abszolút 90-es évek hangulat, ugye? Igen. Desperado, Animal Cannibal, Speed Junior, igen, erős Piggy Boy, szóval, hogy aki szereti a 90-es évek, meg mondjuk az ezredforduló zenéjét, az biztos, hogy megtalálja ott a magának való szórakozást.
2: Igen, én is bízom benne, hogy így lesz.
1: És szombat este pedig, ha jól látom, akkor a fiatalokra koncentráltatok elsősorban.
2: Igen, a szombat az teljes mértékben a fiataloknak szól, én azt gondolom. Ott azonos korosztályt próbáltunk megfogni, ugye lesznek helyi fellépők, majd utána Filó lesz az előzenekara a Jude Law-nak, aki 8 órától lesz hallható, majd utána Regán Lili fog a DJ pultba állni, és egy helyi fiatal DJ fogja zárni majd a napot.
1: És mi a helyzet a vasárnappal, az ilyen családi jellegű? Tehát alapvetően akkor minden korosztályt vártok ki?
2: Igen, abszolút családi jellegű, és ez megmutatja a főfellépőt is, aki a Magna Cum Laude lesz. Azt gondolom, hogy az egy általános családi idillt kelt majd aznap.
1: Milyen szépen fogalmaztad, valóban, valóban. Egyébként egy picit hadd mutassuk már be így a kulisszák mögötti részt, hogy azért mégis mekkora csapat dolgozik azon a háttérben, hogy mondjuk egy ilyen háromnapos rendezvény tényleg úgy összeálljon és olyan gördülékenyen menjen, hogy a tatabányaiak meg a környékbeliek egyszerűen csak kimenjenek és jól érezzék magukat, meg nyilván ugye emellett részt vegyenek a hagyományőrző programokon is, ugye itt a koszorúzáson, vagy majd ugye például a szalamanderes felvonuláson vasárnap este.
2: Igen, szerintem egyébként az emberek el sem tudják képzelni, hogy mekkora csapat dolgozik ezen. minden nap hónapokkal már a rendezvény megkezdése előtt. Az Agora teljes stábja, ez beleértve a szervezői csoportot, a műszaki csoportot, a vezetőséget, de abszolút közreműködnek a különböző külső segítők is, mint a BDS vagy az önkormányzattól, úgyhogy nagyon sokan dolgozunk azon, hogy ez így létrejöhessen, ahogy majd az emberek látják.
1: Egyébként én azt látom, de aztán vagy megerősíted, vagy megcáfolod, hogy mind a színpadi programok, mind pedig az egyéb kísérő programok, úgymond a hagyományőrző programok, akár a koszorúzások, a csillatoló verseny, vagy tényleg a szalamanderes felvonulás nagyon népszerűek, töretlenül népszerűek, hosszú-hosszú évek óta itt a Tatabányán élők körében.
2: Igen, ezt abszolút így látom, és igyekszünk is megtartani ezeket a hagyományokat, mert szerintem ez is egyfajta tisztelet így a bányászokhoz.
1: Meg hát nyilván ugye a város komplett múltja előtt, hogyha egyetlen mondatban kellene meghívnod a tatabányaiakat és a környékbelieket itt a 76. bányásznapra, akkor mit mondanál, mi lenne a fő üzeneted szervezőként?
2: Én azt gondolom, hogy mindenki jöjjön ki, érezze jól magát, és hát nem utolsó sorban veled is találkozhatnak ugye a háromnapos rendezvény során, hiszen te fogod moderálni, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon jó háromnapot fogunk eltölteni együtt.
1: Igen, örülök, hogy ezt így belemondtad. Valóban ott leszek három napon keresztül én is a színpadon. Igen, nem ez a fő vonzerő, ezt azért tegyük hozzá gyorsan.
2: De tényleg mindenki jöjjön ki, érezze jól magát, szerintem mindenki megtalálja a számára megfelelő programot és zenekart, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
1: Tehát szeptember 4-e és 6-a között a 76. Tatabányai Bányásznapon, ugye a Május 1 parkban, illetve a város több pontján, mert ugye itt még például azért a Szabadtéri Múzeumot is ki lehet emelni, mint helyszín, szóval, hogy tényleg érdemes a Vértes Agórája honlapján a teljes részletes programterv megtalálható. Laura, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Gyurica Laurával beszélgettünk a szervezők képviseletében, a Vértes Agórája program szervezőjével.

0: környezetünk.
1: A hivatalos nyári hónapok végén járunk, de a jó idő miatt még sokan veszik elő a motorjaikat, kerékpárjaikat és rolleresekkel is találkozhatunk a megye útjain. Továbbra is fontos, hogy a megfelelő szabályok betartásával közlekedjen mindenki. Erről beszélgetett Hittaller Andrea, Racsné Galambos Gréta rendőrőrnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével.
2: A nyárnak még ugye korán sincsen vége, sőt azért szeptemberben is elég jó idő lesz, hogy még a motorok azért ne kerüljenek a garázsba. Mire figyeljünk a motorok esetében?
3: Motorosként és autósként is figyelnünk kell egymásra, hogyha közlekedünk. Hogyha valaki motorral közlekedik, akkor fontos a jármű megfelelő műszaki állapota, a bukósisak, a védőfelszerelés, illetve a megfelelő sebesség tartása. Ugye sokszor beszélünk arról, hogy a megengedett legnagyobb sebesség az nem azt jelenti, hogy annyival is kell menni, hanem az adott útszakasznak, az útviszonyoknak, látási viszonyoknak, időjárási viszonyoknak megfelelően kell a sebességet megválasztani, illetve hát az előzési manővereknél fokozott figyelemmel kell eljárni, hogyha nem belátható az útszakasz, nem biztos benne a sofőr, hogy be tudja fejezni biztonsággal a manővert, akkor inkább ne is kezdjen bele. Illetve az autósoknak fontos, hogy a visszapillantó tükröket sűrűn használják, ugye a motorosok főleg a nagy sebességgel közlekednek, sokszor úgy tűnik, mintha semmiből bukkannának elő. Figyeljék a motorosok reakcióit, manővereit, és hogyha esetleg motorost előznek, akkor a megfelelő oldaltávolságra mindenképpen figyeljenek.
2: Mik a tapasztalatok egyébként, mennyire tartják be a szabályokat a motorosok?
3: Rendszeresen hajtanak végre kollégáim ellenőrzést azokon a területeken, ahol a motorosok rendre előfordulnak. Ugye itt a 11-19-es út és a 13-as számú főút, ami kiemeltnek számít a megyében e tekintetben. Jók a tapasztalatok, tehát azt tudom elmondani, hogy azért az alapvető biztonsági előírásokat, a szabályokat betartják, de természetesen azért mindig találkoznak a kollégák is egy-egy olyan esettel, amikor mondjuk a sebesség túllépés tekintetében, vagy a műszaki állapotot érintően találnak szabálytalanságot, illetve hát lakossági jelzéseket is szoktunk kapni, hogy hangosak a motorok, gyorsan mennek, éppen ezért is vannak ezek a koncentrált ellenőrzések éppen ezeken az útszakaszokon, hogy a jelenlétünkkel is felhívjuk a figyelmet a szabályok betartására.
2: És akkor, ha már beszéltünk az autósokról és a motorosokról, akkor most beszéljünk a gyalogosokról és a kerékpárosokról, mert hát ugye őrőlük is kell beszélni, ilyenkor azért elég sűrűn előfordul, hogy kerékpárossal találkozunk.
3: Igen, még tart a nyári szünidő, gyerekekkel is nagy számban találkozhatunk, akár gyalog, akár kerékpárral. A legfontosabb szabály a kerékpárosoknál, hogy kijelölt gyalogos átkelő helyen szálljanak le a kerékpárról, és át kell tolni, a zebrán nem pedig áthajtani. A gyerekeknél mindig számítani kell arra, hogy figyelmetlenebbek, nem néznek alaposan körül, tehát járművezetőként erre is oda kell figyelni, illetve bár még benne vagyunk a nyárban, de már fel kell hívni a figyelmet a láthatóság fontosságára. Reggel most már később világosodik, este korábban sötétedik, tehát a gyalogosok, kerékpárosok hordjanak maguknál láthatósági mellényt. Ugye ez lakott területen kívül kötelező is ennek a viselése, de városon belül is úgy gondolom, hogy nagyon jó célt szolgálhat, hiszen minél előbb észlelik a gyalogost, kerékpárost az autósok, annál könnyebben tudnak erre reagálni.
2: Igen, egyébként nagyon sokszor észreveszem, hogy lakott területen kívül nincs meg ez a láthatóság, vagy az út közepén mennek, hogyan közlekedjünk helyesen kerékpárral, hogyha lakott területen kívül vagyunk.
3: Hogyha van kerékpárút, akkor természetesen elsősorban azt kell használni, hogyha nincsen, akkor pedig az úttest jobb szélére húzódva, minél inkább a széléhez közelítve. Természetesen itt az úthibákat is figyelembe kell venni, tehát vannak olyan útszakaszok, ahol kénytelen a kerékpáros egy kicsit beljebb húzódni, éppen ezért nagyon fontos a kerékpárosok részéről is, hogy mielőtt kikerülnek mondjuk egy kátyút, egy úthibát, nézzenek a hátuk mögé, van-e mögöttük autó, nem kezdte meg az előzésüket, illetve autósként is számítsunk arra, hogyha a kerékpáros akár kanyarodik, akár egy úthibát kikerül, akkor tartsuk meg a megfelelő követési távolságot is, és előzésnél pedig az oldaltávolságot.
2: Nemrég ismerősökkel így szóba került ugye ez az alkoholfogyasztás, meg a kerékpározás, és akkor ott is volt egy vita, hogy lehet vagy nem lehet. Beszéljünk erről is, hogy lehet.
3: Én mindenkinek azt javaslom, hogy ne fogyasszon szeszes italt, hogyha kerékpárra ül. A szabályozás ugyan egy picit más a kerékpárosok esetében, mint az autósoknál. Ugye az autósoknál abszolút zéró tolerancia van, tehát a legcsekélyebb mennyiségű alkohol után sem szabad volán mögé ülni. A kerékpárosoknál pedig a szabály úgy szól, hogy biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban kell lenni. Mindenki tudja azt, hogy ez a határ azért elég hamar átléphető, tehát a nyári melegben hajlamosabb az ember az egy sör helyett inkább kettő, kettőt meginni, és lehet, hogy ő úgy érzi, hogy megy még a kerékpározás így is, de amikor felül a biciklire, akkor érzi, hogy azért már nem olyan biztos ez az úttartás. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy ha biztonsággal el akarja érni az úti célját, akkor se fogyasszon alkoholt, hogyha kerékpárral közlekedik.
2: A másik ilyen kritikus pont a közlekedésben az mostanában ugye a roller, mert hát nagyon sokan egyáltalán nem is tudják, hogy mik a szabályok, hogy kell-e bukós isakra, vagy nem kell. A másik meg, hogy nem tudják, hogy hogyan kell közlekedni. Nagyon sokszor látom én is például, hogy úgy közlekednek úton, tehát nem a kerékpár úton, hanem rendes úton, mint hogyha nem lenne holnap.
3: Mi is tapasztaljuk ezt a jelenséget, és a lakosság részéről is nagyon sok jelzés érkezik a rolleresekkel kapcsolatban. A leggyakoribb problémák, amiket velük kapcsolatban észlelünk, az a biztonsági felszereléseknek a hiánya, tehát vagy nem viselnek bukós isakot, vagy valami könnyebb kerékpáros isakot viselnek, ami egy ütközésnél nem fogja megvédeni a fejet a súlyos sérüléstől. Térd és könyök védő, testvédő a legritkább esetekben van a kerékpárosokon, ez egy komoly probléma. A másik ugye a sebesség megválasztása, tehát sokszor látjuk azt, hogy akár úttesten, akár járdán gyorsan mennek, manővereznek, előzik a gyalogosokat, rendkívül balesetveszélyes helyzeteket tudnak teremteni, illetve ami még nagyon sokszor előfordul, hogy ketten közlekednek egy rollerrel, tehát ez egy nagyon fontos alapszabály, hogy egy roller, egy ember. És egyébként az alkoholfogyasztással is ugyan ez a helyzet, mint amit a kerékpárosoknál elmondtam, hogy ha már van egy alkoholos befolyásoltság, akkor már nem olyan a reakcióidő, nem úgy tudunk bizonyos helyzetekre reagálni, és azért a kerékpárosoknál azt mindenképpen ki kell emelni, hogy úgy, mint a gyalogosok és a kerékpárosok esetében a rollereseket sem védi semmi. Tehát egy esetleges ütközésnél, de még ütközni sem kell, ugye több olyan balesetet látunk, ahol a rolleres letér az útról, árokba esik, semmi nem védi meg a testét, és azért volt az utóbbi a nyári időszakban volt is ilyen baleset itt a Vármegyében, hogy környe külterületén árokba borult a rolleres, és nagyon komoly fejsérülést szenvedett.
2: Igen, ugye mondtad ezt, hogy egy roller egy ember, és még az a jobbik eset, amikor két felnőtt ember van a rolleren, mert ugye nemrég, nem is tudom, valamelyik Vármegyében volt ez, hogy az apuka ilyen otthon gyártott, hát ilyen ülésszerűvel vitte a gyerkőcöt, de egyébként látom, hogy állva is viszik a gyerekeket rolleren.
3: Igen, és azért az is jellemző, hogy gyerekek fiatalok, tehát nem is kell hozzá felnőtt, hanem mondjuk két iskolás gyerek közlekedik így. Volt egyébként Komáromban olyan esetünk, ott szerencsére nem lett komoly kimenetele a balesetnek, de egy parkolóból kihaladó autó és egy roller találkozott, ahol két fiatal állt a rolleren. Természetesen itt azt is vizsgáljuk ilyenkor, hogy mik a baleset körülményei, ki adott elsőbséget, adott-e, milyen szabályt szegtek meg, de én úgy gondolom, hogy nem is ez a lényeg egy ilyen baleset esetén, hanem az, hogy nem lehet stabilan közlekedni egy rolleren úgy, hogy valaki előttem van, én pedig a derekába kapaszkodom. Tehát ez mindenképpen rendkívül veszélyes.
2: Bukós isakra visszatérve még, az is kérdés szokott lenni, hogy ugye van esetleg ilyen kilométer szabály, hogy mondjuk 25 km per óra felett kell, az alatt nem kell.
3: Az ajánlás az, hogy bármilyen teljesítményű a roller, bármilyen sebességre képes, használjanak védőfelszerelést. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem a szabályozás a lényeg, és nem a retorzió, hogy mit kaphatok azért, hogyha nem, hanem a testi épségnek a védelme. És amint már említettem, az sem mindegy, hogy milyen védőfelszerelést használunk, mert azért ezek a rollerek a teljesítményükből, a sebességükből adódóan nem olyanok, mint egy kerékpár. Tehát, hogy azért egy kerékpárra ritkább esetben mennek ilyen gyorsan, persze egy versenykerékpáros biztosan tud, de azért az átlag közlekedő nem, és azért a rollerrel meg igen nagy sebességgel is lehet haladni, ahhoz képest, hogy nem védi semmi, ellentétben mondjuk az autósokkal.
2: Igen, és gondolom rájuk is vonatkozik az a szabály, hogyha kerékpárúton vagy bármilyen úton mennek, akkor azért szálljanak le, mielőtt átmennek a gyalog átkelő helyen.
3: Ez mindenkire vonatkozik, így van.
2: Mindig beszélnünk kell erről, és mindig köszönöm szépen, hogy itt vagy és tájékoztatsz minket, mert hát a balesetekből kiindulva, meg ahogy közlekednek az emberek mostanában, szükség is van rá. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.

0: Környezetünk. Az augusztus 20-ai vihar sok munkát okozott a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársainak. Erről és a musgáz kialakulásáról, valamint elkerüléséről is beszélgetett Hittaller Andrea, Körtvéfáji Dina tűzoltófőhadnaggyal, a megyei igazgatóság szóvivőjével.
1: A nyári hónapokban ugye jellemző azért a viharok kialakulása. Most is történt egy ilyen hirtelen vihar augusztus 20-án. Beszéljünk egy picit erről.
2: Igen, az augusztus 20-ai vihar szerte a megyében nagy munkát adott a tűzoltóknak. Ugye a nemzeti ünnepen mintegy 80 riasztás érkezett be, és ezen a hosszú hétvégén majdnem 200 esetben avatkoztak be a tűzoltók a viharos időjárás következményei miatt.
1: Mi az, amire érdemes odafigyelnünk, hogyha így hirtelen csap le a vihar, vagy akár csak, hogyha tényleg tudjuk, hogy vihar jön?
2: Hogyha tudjuk előre, hogy viharra lehet számítani erős szélre, akkor érdemes azért felkészülni a saját magunk biztonsága érdekében, hogyha vihar van, akkor húzódjunk távolabb a fáktól, épületektől, mert a letört ágak, illetve cserepek, üvegszilánkok megsebezhetnek minket, illetve, hogyha autóval vagyunk, akkor is úgy parkoljunk, hogy a fáktól, épületektől lehető szerint messzebb. Ugye a viharok során a fakidőlések elég nagy problémát okozhatnak. Érdemes a kertünkben odafigyelni a fák állapotára. A legtöbb fa ugyanis amiatt nem fogja kibírni az időjárás viszontagságait, mert korhat, nem megfelelően metszett, vagy károsodott a gyökere. Hogyha tudjuk, hogy vihar közeleg, akkor érdemes zárt helyre vinni a műanyag székeket is, a szerszámokat, mert ezeket felkaphatja a szél, és súlyos sérülést okozhat.
1: És ami ugye nem feltétlenül a nyári időszakra jellemző, az a szüret, de most hamarabb elkezdődött, ha jól olvastam utána, úgyhogy beszéljünk egy kicsit a mustgázról, mert hogy ez is szokott okozni problémát. Mi a mustgáz?
2: A mustgáz a must erjedése során felszabaduló széndioxid, ez egy színtelen és szaktalan gáz. Ugye a levegőnél ez körülbelül másfélszer nehezebb, tehát a mélyebb területeken, például a pincékben, a föld közelében terül el, itt összegyűlik, a levegőt pedig kiszorítja, ezáltal oxigénhiányos állapotot okoz. Otthonunkban elsősorban a cukortartalmú növények és gyümölcsök erjedése során keletkezik. Amikor a cukor elbomlik, akkor etilalkohol és széndioxid, vagy más néven mustgáz lesz belőle.
1: Milyen hatással van az emberi szervezetre?
2: A széndioxid belégzése, illetve az oxigén hiányos állapot hatni fog a központi idegrendszerre, aminek a jele szédülés, hányinger, mentális zavar. Az utóbbi ez azért jelent különösen nagy veszélyt, mert ha még fizikailag képesek is lennénk menekülni, a szellemi funkciók zavara meg fogja akadályozni azt, hogy hagyjuk a helyiséget.
1: Hogyan előzhető meg?
2: Ezek a balesetek egyébként megfelelő körültekintéssel, elővigyázatossággal megelőzhetőek lennének. Ugye javasolt ennek érdekében a pincék megfelelő szellőztetése, a hordókat lehetőség szerint nagy térben helyezzük el, illetve használjunk gázérzékelő riasztóberendezést. Ugye van ez a jól ismert gyertyás módszer, ennél az előbb felsoroltak mind egyébként hatékonyabbak, de hogyha csak gyertya áll rendelkezésünkre, akkor az égő gyertyát tegyük egy lapátra, felmosófára és a lábfej magasságában tartva menjünk le a pincébe. Ez azért fontos, mert a kéz magasságában még lehet annyi oxigén, ami elegendő ahhoz, hogy a gyertya égjen, a légzéshez viszont kevés lesz. Gyakori probléma az is, hogy a balesetet szenvedő ember segítségére megfelelő védelem nélkül próbálnak sietni, azonban a másik segítségre siető ember is könnyen áldozat lehet így. Az ilyen balesetet szenvedő embereket csak és kizárólag légzőkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni. Hogyha azt látjuk, hogy valaki jó eséllyel mustgázt lélegzett be, ennek az áldozatává vált, akkor azonnal tárcsázzuk a 112-t, és a tűzoltók biztonságosan fognak tudni neki segíteni.
1: Mindenki vigyázzon magára, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.

0: hét sporteseménye.
1: Nemrég ifjúsági világbajnokságon képviselte klubja és hazánk színeit Pápai Stella, a Tatai Atlétikai Klub cselgáncsozója. Vele és edzőjével, Szeles Viktorral beszélgettünk a kiutazás előtt a felkészülésről és a további tervekről Réd Ládámmal együtt. Egyébként tényleg itt oké, hogy fizikálisan nyilván felkészülsz, de maga a mentális felkészülés az én úgy sejtem, hogy ez legalább ennyire fontos nálatok, és mondjuk ebben a korban itt ugye azért egy 16 éves sportolóról beszélünk, hogy azt szokták mondani, hogy ez még nem feltétlenül a kiforrott személyiség kategória, tehát hogy mondjuk az ilyen tinédzser korú versenyzőknél az, hogy mentálisan kellően erősek legyenek, az mennyi plusz munkával jár, és én úgy sejtem, hogy ez talán azért személyiségfüggő is lehet valahol.
2: Hát igen, tehát azért azt tudni kell, hogy ezeknél a gyerekeknél ugye nem csak a Stellával foglalkozunk, rengeteg tanítványunk van, válogatott sportolók, azért mindenki más fejben. De azt szoktuk mondani, hogy mindenkihez megvan a kulcs. A kérdés az, hogy megtaláljuk-e. A Stellával azért nagyon könnyű dolgozni, mert ő akar edzeni. Ez azért rengeteget számít, de ez igazából nem csak a judóban, a tatamin jellemző, hanem az élet más területén. Azt tudni kell, ugye ő cukrásznak tanul. És Magyarország első két Michelin csillagos éttermében tanulja a szakmát, mert ebbe is a legjobb szeretne lenni. Tehát azért ez elmond nagyon sok mindent. Kérdeztétek előbb a lemondást. Igen, nagyon sok mindenről lemond. Ugyanakkor viszont a céltudatosság az ott van benne. És ha azt akarod, hogy egy gyereknek eredménye legyen, nyilván az elengedhetetlen, hogy céltudatos legyen.
3: És akkor itt bejön a kérdés, mert itt mondtátok a beszélgetésünk előtt, hogy most még az jön, hogy még 2 kilót le kell adnod. Nyilván a sport miatt cukrászként ez nehéz?
1: Imádom a szakmai kérdéseidet, Ádi, tényleg.
3: De érted, ott van körülötted a rengeteg krémes, aztán fogy el 2 kilót. Na, hajrá, Roland!
4: Egyébként nem. Nem nehéz, mert nem szeretem az édeset. És ez így sokkal könnyebb szerintem. Ha. Meg ha tényleg ez csak fejben dől el, hogy akarom vagy nem.
3: De 2 kiló az nyilván nekem borzalmasan sok, de hogy sportolóként ez annyira nem vész, ugye?
4: Nem. Hát az szinte semmi. 2 kiló.
1: Na, hogyha túl vagytok ezen a az, igen, akarsz meg a témához
2: hozzászólni? Igen, annyi csak, hogy a 2 kiló az neked nagyon könnyű lenne. Neki sokkal nehezebb.
3: Tényleg?
2: Igen.
3: Azért, mert több vagyok alapból?
2: Igen, rajtad azért több a plusz.
3: De várjál, és hogyha tegyük azt, nem jön össze ez a 2 kiló, az azt jelenti, hogy ő neki másik kategóriában kéne már indulni?
2: Nem, azt jelenti, hogy akkor csak nyaralni megyek Ecuadorba.
1: Komolyan? Ennek komoly tétje van, igen.
3: Ugye, ennyire? Tehát,
2: tízdekákon múlik, tehát a tízdekával több vagy, akkor nem. Volt, hogy például a 48 kilós ökölvívó volt a lakatos, pár előtt kizárták az olimpiáról 10 deka miatt.
3: Azta.
1: Bizony, ezeket nagyon-nagyon szigorúan veszik.
3: De akkor itt még arra is kell figyelni, hogy aznap mit iszol és mennyit.
1: Hát hogyne, persze.
2: Aznap. Itt sokan már, ami egészségtelen, a végén a vízből fogynak. Mi pontosan ezért vittük el a Stellát dietetikushoz annak idején, hogy a súlya úgy beálljon, hogy könnyebb legyen fogynia. Sokan viszont úgy fogyasztanak, utolsó pár napban már nem is isznak.
3: Héliumról hallottatok?
1: Mi lesz a cél még, hogyha túl vagytok ezen az IFI VB-n, akkor mi lesz, mondjuk idén vár még rád valami komolyabb kihívás?
4: Szerintem egyébként a DAM vizsga lesz az a fekete övre való felkészülés, de azon kívül nem lesz már olyan verseny.
3: Azért ez elég komolynak hangzik így is.
1: Hát nyilván. Viktor, mennyire gondolkodtok előre távlatokban? És akkor most maradjunk még egy piszta Stellánál, aztán nyilván utána magáról a szakosztályról még tervezlek kérdezni, meg az utánpótlásról. Na mondjuk a Stella esetében milyen ciklusban gondolkodtok ti?
2: Hát nyilván hosszú távon szeretnénk a Stellával dolgozni, de azért láttunk már rengeteg dolgot a sportolók körében, egyszer csak abba hagyja, megsérül, bármi lehet. Tehát azért nyilván a hosszú távú elképzelésünk az, hogy a Stella felnőtt válogatottságig eljut, és akkor mindenki happy, de azért nyilván ezt rövidebb idővalumokban is nézzük. Tehát most például vége lesz a világbajnokságnak, akkor október végéig el fogom szavarni a terem környékéről. Októberben neki fog állni edzeni, novemberben lesz még Győrben egy Európa kupa. Nála ez lesz gyakorlatilag az utolsó verseny ebbe a korosztályba, azon még szeretnénk elindulni, és akkor utána pedig fel fog készülni a DAM vizsgára.
1: És utána meg akkor nyilván egy korosztályváltás, ami meg aztán ugye még megint egy plusz, az plusz kockázat ilyenkor egyébként?
2: Hát kockázatnak nem mondanám, mert igazából azok a sportolók lesznek, akivel tavaly előtt küzdött. Igazából meg kell, tehát azért itt a lányoknál érettebbek lesznek, fizikális változások vannak, tehát fel kell erre készülni. Én pont a héten beszélgettem erről a Stellával, és mondtam, hogy nem fog érdekelni a jövő év. Tehát a junior korosztály 3 év lesz, edzünk, élvezze, és amit ugye előbb kérdeztetek, ez a gyerekkor, meg az a fiatalkor. Pont az, hogy nem akarjuk kiégetni. Nem fogunk annyit olyan szinten, minden edzőtáborban részt fog venni, mindenhova el fog menni, hova kell, de nem fogunk rágörcsölni az eredményre, az legyen, hogy élvezze, amit csinál, hogy ne az legyen, hogy 2 év múlva azt mondja, hogy akkor sziasztok, én elmentem pingpongozni, vagy mit tudom én.
1: Igen, picit térjünk rá akkor magára a szakosztályra, mert azért, hát mi ismerjük egymást hosszú évek óta, én tudom azt, hogy azért nagyon-nagyon komoly munkát végeztek ti ott, és hogy most már azért kifejezetten sokan is vagytok, ugye, ott a TAC-nak a Cselgáncs szakosztályában. Sok az ígéretes tehetség? Hogy látod, hogy megvan a kellő utánpótlás? Mert azért rendre hozzátok a szép érmeket, hát, ha valaki mondjuk nyomon követi, akár csak Facebookon a ti munkásságotokat, akkor szerintem ez aláírja.
2: Igen, hát gyerekanyagból van. Olyan gyerekből, aki versenyezni akar, olyanból nagyon kevés. Aztán olyanból, aki meg bele is teszi érte a munkát, abból még kevesebb. Tehát itt azért lehet, de ez nem csak nálunk, bárkivel beszélgetek, fociedzővel, birkózóedzővel, pingpongossal, bárkivel beszélek, mindenhol ez a legnagyobb probléma. Ez nem a gyerekek hibája, tehát félreértés ne essék, nem erről szól. Maga az élet, ami körülvesz minket. Nyomogatjuk a kütyüket, nem csak a gyerekek, a felnőttek is, tehát nyilván tőlünk látják a rossz példát. Mellette azért iskolában jóval le vannak terhelve a gyerekek, mellette a szülő még elhozza dzsúdózni, azért próbálják ki a kosárlabdát, a szolfés, menjen magántanárhoz, és akkor itt a kérdés az, hogy a gyerek hol marad gyerek. És akkor belefáradok. Tehát nagyon nehéz, ugyanakkor vannak ügyes gyerekek, a kérdés az, hogy az az ügyes gyerek, az bele akarja tenni a munkát. És ez itt a nagyon nehéz kérdés.
1: Igen, noha egyébként például a Cselgáncs esetén egy olyan sportágról beszélünk, most kicsit fura, hogy kvázi én kampányolok mellette, ami mondjuk egy olyan mozgáskoordináció fejlesztést hoz, hogyha valaki elkezdi a Cselgáncsot, akkor jó alapokat kaphat gyakorlatilag bármilyen más sportághoz.
2: Igen, hát én egyébként azt mondom, mi 6 éves kortól várjuk egyébként a gyerekeket, minden évben szeptember 4-én, vagy szeptember első péntekén szokott lenni egy sportágválasztó, Tatán idén is lesz, ott akkor próbálunk még toborozni az ügyesebb gyerekeket, hogy gyertek, akkor ide anyának szóljatok, de nekem azért van egy ilyen elméletem, hogy a gyerekeknél szerintem a legjobb az, hogyha ilyen óvodáskorban lemennek néptáncozni. Ez főleg tőlem, aki aztán a tánctól nagyon messze áll.
3: Megleptél.
2: Igen. Nagyon jó alapokat ad. És én azt mondom mindenkinek, hogy vigyel a gyereket néptáncolni az elején. Hozzáteszem, az elmélet, amit most elmondok, az pont az én fiamnál nem sikerült. De igen, én azt gondolom, a néptánc egyébként például egy jó dolog. És ugye a szülőnek viszont ismernie kell a saját gyerekét, hogy milyen sportágra hozza le. Én azt gondolom, hogy a szülőnek azért látnia kell, hogy a gyerek egy monoton sportágba lesz jó, egy csapatsportágba lesz jó, egy egyéni küzdősportba. Tehát nagyjából, hogy azért milyen irányba vigyük el a gyerekeket. Hozzánk nagyon sokan azért hozzák a srácokat, hogy neveljük meg őket. Iskolába bántják őket. Tehát azért azt tudni kell, hogy mi heti 2-szer egy órában, amikor a kezdő gyerekekkel vagyunk, azért mi csodát nem tudunk művelni. Tehát nyilván mozgáskoordinációt tudunk adni, tudjuk javítani, de nyilván itt az eleje az még nem erről szól.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk.

0: Ez volt a köztéradása 2026. augusztus 30-án itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető, I.S. Roland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönöm.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

Rádió. Hallgass minket online, bárhol is vagy. Forrás Rádió. Mindig veled. I just got a brand new car.

0: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket az utolsó augusztusi hétvége végén. Sporttörténeti bravúrt könyvelhetett el a Vértes Somlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Kerékpárút felújítása lesz szeptember 3-ától. A 11. oroszlány ralin ezúttal sem volt hiányizgalmakban. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírpercek 2026. augusztus 30-án vasárnap este Szabó Istvántól. És akkor a folytatás, sporttörténeti bravúrt könyvelhet el a Vértes Somlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület, hiszen a Somlói lett az ország egyetlen szervezete, amelynek minden versenyző egysége országos bajnoki címet szerzett tavaly. Így idén a Vértes Somlói öte képviselte Magyarországot a 2026-os nemzetközi CTIF versenyeken Csehországban és Ausztriában. Schäfer László, a Vértes Somlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, a Magyar Tűzoltó Szövetség versenybizottságának vezetője és a delegáció vezetője az eredményekről beszélt rádiónknak. Schäfer Lászlót hallják most.
3: Most Csehországban egy 6 napos verseny volt. Az ifjúságiaknál van egy olyan érdekes program, ami nagyon-nagyon ötletes és nagyon jó, hogy minden ország kap egy délelőtti program, hogy kap egy ilyen standot, ahol bemutatja a maga településére, a maga országra jellemző dolgokat, bemutatja Magyarországot, hungarikumokkal, stb., amit gondolnak, és akkor minden ország ugye megteszi ezt, és akkor ugye nagy ilyen vásári forgatag van tulajdonképpen, ahol mennek a gyerekek. Már délután este szokott lenni egy úgynevezett nemzetek bemutatkozója, ahol tulajdonképpen minden országnak kell egy kulturális programot, a saját országára jellemző kis kulturális műsort, egy 6-8 perces előadást adni. Ez nagyon-nagyon jól sikerült a Magyarországnak, Vértes Somlói csapatának, illetve még harmadik csapatként még Tolna megyéből Kurd Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata is ott volt, minden 3 csapatot nevezhet Magyarország az olimpiára, és 3 csapatnak ugye egy hatalmas színpad felmentek, és egy rendkívül gyönyörű koreográfiát tanított be Csere Katalin koreográfus hölgy, és ezúton is szeretném neki nagyon megköszönni a munkáját. Csodálatos volt, ahogy összehozta az egész munkát, a színpadi munkát is mögötte, ahogy a háttéren ment a videó, tehát a parlament, a Magyarország, a honfoglalástól kezdve, hogy összerakva egy egész koreográfiát, ezt ebbe a 7-8 percbe, és ezt a gyerekek úgy eljátszották ebben a rövid időben. És ők nem színészek, művészek, gyerekek, a versenycsapat tagjai, és megtanulták a maguk módján ezeket a dolgokat, és na, ennek az eredményeképpen második helyezést értünk el ezen a nemzetek bemutatkozóján. Japán lett az első, ők is nagyon ügyesek voltak, de én úgy gondolom, hogy Európából mi lettünk az elsők, és ezzel egy nagyon szép serleget és elnyújókat hoztak haza a gyerekek. Tehát az eredményünk az ifjúságiba nagyon jó akadálypályákat csináltunk, viszont stafétán egy-egy hiba beesett. Én úgy gondolom, hogy a lányok azok 16. helyezést értek az ifjúsági leányok, és 27. lettek a fiúk. A fiúk 50-ből, a lányok 22-ből. Felnőtt csapat ez ott a csehországi, ahonnan azért ugye bronzminősítéssel tértek haza a fiatal csapataink, de azért egy kupát hoztunk, ahogy elmondtam, hogy második helyet azért elhoztunk. A kupa nélkül nem jövünk haza se onnan. Majd utána egy hétre rá voltunk július 22-től 26-ig Eisenstadtban, Kismartonban, ahol a felnőtt verseny volt. Hát ott is nagy reményekkel mentünk, és úgy gondolom, hogy vegyes volt a dolog, az edzésen nagyon jól kijött a lépés, majd a verseny napján sajnos azért a staféták hibátlanok voltak, de ott is az akadálypályán egy-egy hiba becsúszott, ami benne van a versenyzésben. A női csapatunk az 14. helyezést ért el, a 21-ből ők ezüstminősítésbe, tehát a mezőny közép szakaszába ezüstminősítést kaptak, a fiúk átcsúsztak a bronzba, de hát én úgy gondolom, hogy egy ezüstmegy bronzminősítés is nagyon-nagyon kiemelkedő azért, és mindegyik olyan eredménnyel, ami az országos viszonylatban tényleg nagyon jó.
2: Szeptember 3-án megkezdődnek a Rövid utca, Visegrádi út és a Dunaparti kerékpárút közötti szakasz útfelújítási munkálatai Esztergomban. A kivitelezés várhatóan szeptember 11-éig tart. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani, teljes útlezárásra azonban előreláthatóan csak az aszfaltozás idején 1-2 napig kerül sor. Ennek pontos időpontjáról az érintett a lakosságot a helyszínen előzetesen tájékoztatják, kérik az arra közlekedők türelmét és megértését. A hagyományokhoz hűen idén is a Schiffer Ervin nemzetközi zenei mesterkurzus gála hangversenyével zárult a Tatai Barokk Fesztivál. Augusztus 21-én este a Kapucinus templomban, írja a tata.hu. 2026-ban újra a világ számos tájáról érkeztek Tatára a tehetséges fiatal művészek a mesterkurzusra, melyet már 20. alkalommal rendeztek meg. A foglalkozásoknak az elmúlt másfél hétben a Menner Bernát zeneiskola adott helyet, Dezső Marianna az Kapucinus templomban, írja a tata.hu. 2026-ban újra a világ számos tájáról érkeztek Tatára a tehetséges fiatal művészek a mesterkurzusra, melyet már 20. alkalommal rendeztek meg. A foglalkozásoknak az elmúlt másfél hétben a Menner Bernát zeneiskola adott helyet, Dezső Marianna, zongoraművész kurzus igazgató és

0: Színházi előadás, ruha és táncbemutató, valamint legyező tanfolyam is. Az esemény sorozat ebben az évben is sikeres volt, dacára a nagy melegnek, sokan voltak kíváncsiak a programokra, a fesztivál nyitányaként bemutatott kortárs barokk címet viselő kiállítást pedig még október 18-áig láthatja a közönség az Angol Kerti Kiskastélyban. Szeptember 3-án csütörtökön 17 órai kezdett el a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa 1921 a nyugati végeken címmel szervez programot. Az eseményen a nyugat-magyarországi felkelés 105. évfordulója alkalmából tart előadást. Nagy Roland történész levéltáros a helyszín, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme. A program ingyenes. És végezetül sport, a 11. oroszlány Lalin ezúttal sem volt hiány izgalmakban. Ami a végeredményt illeti, az első helyen Hevesi Norbert és Hevesi Nika végzett a BMW E36-osuk volánja mögött 23.45.9-es összesített időeredménnyel. A második Rongics Attila Hannus László páros volt 24.08.0-as idővel, míg a dobogó harmadik fokára az oroszlányi Zagyva Dorka állhatott fel az osztrák Ilka Minorral párban. Kedves hallgatók, a hírperceket hallották 2026. augusztus 30-án, vasárnap este. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, velem legközelebb jövő szombaton 7.57-kor találkozhatnak majd. Viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
1: Legyen tánc! A Light Session mai rezidense, BM.

az óra rezidense BRK.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

okozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lounge Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lounge műsora.

Lassítsd le az időt! Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lounge Session! Az óra rezidense,

Lounge Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél. Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég. Ez a Beat. Ez a Beat. A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig. 3-tól 5-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

velünk jövő hét vasárnap is. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbevászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Köszönök minden szépet, jót.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től

0: tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán.